0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Kaposváron két helyen és Törökkoppányban is szervez véradásokat a jövő héten az Országos Vérellátó Szolgálat. A karját bárki nyújthatja, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65. Testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A regisztrációhoz a személyazonosító igazolványra, a lakcím, illetve tajkártyára van szükség. 16,4 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg a miniszterelnök az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter egy brüsszeli sajtótájékoztatón elmondta, a tárgyalások során minden olyan kérdésben sikerült megegyezni, amely lehetővé teszi az uniós pénzek lehívását. Hozzátette a forrásokat a gazdaság élénkítésére, a közszolgáltatások megerősítésére, valamint a magyar vállalkozások versenyképességének javítására fordítják. A magyar kormány kötelezettségvállalási listájának tételei és az uniós döntéshozók által támasztott pontos feltételek ugyanakkor még nem nyilvánosak. Szombaton a Művészetek Palotájában adták át az M2 mesetévé és a Csukás Meserádió rajzpályázatának elismeréseit. Süsüke, mesés világ, mesés világa. Ez volt a felhívás címe, amelyre több mint 400 gyerekrajz érkezett az

0: Magyarország, vagy éppen Ausztria.
1: Időjárás jelentés.
0: Dél felől egy labilisabb légtömeg érkezik fölénk, így ma a változóan időnként erősen gomoly felhőség mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Szorványosan várható zápor, néhol heves zivatar. Ez utóbbi a környezetében a szélviharossá fokozódik. Kora reggel 16-18 fokot, délután 28-30 fokot mérhetünk.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Nekelek én, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit el.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Szezon indító fórumra hívja tagjait kedden a kereskedelmi és vendéglátó vállalkozók Somogy megyei érdekképviselete. A siófoki rendezvényen adóügyi, fogyasztóvédelmi, munkaügyi és munkavédelmi, élelmiszerláncbiztonsági, illetve népegészségügyi előadásokat hallgathatnak meg a vállalkozók. Két személygépkocsi karambolozott szombaton reggel Kaposváron a 48-as ifjúság útja és a Füredi utca kereszteződésében. Az egyik jármű füstölni is kezdett. Mindkét autóban csak annak vezetője utazott, mentő is érkezett a helyszínre. 16,4 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg a miniszterelnök az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter egy brüsszeli sajtótájékoztatón elmondta, a tárgyalások során minden olyan kérdésben sikerült megegyezni, amely lehetővé teszi az uniós pénzek lehívását. Hozzátette a forrásokat a gazdaság élénkítésére, a közszolgáltatások megerősítésére, valamint a magyar vállalkozások versenyképességének javítására fordítják. A magyar kormány kötelezettségvállalási listájának tételei és az uniós döntéshozók által támasztott pontos feltételek ugyanakkor még nem nyilvánosak. Felülvizsgálják az országos jégkármérséklő rendszer működését és szakmai felügyeletét, közölte

0: üvegszemcsék méretét.
1: Időjárás jelentés.
2: Délfelől egy labilisabb légtömeg érkezik fölénk, így ma a változóan időnként erősen gomoly felhőség mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Szorványosan várható zápor, néhol heves zivatar. Ez utóbbi a környezetében a szélviharossá fokozódik. Kora reggel 16-18 fokot, délután 28-30 fokot mérhetünk.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.
1: Sziasztok! Én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91.2 Rádió.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit. Éliás Gyula vagyok, énekes, zeneszerző, és küldöm mindenkinek szeretettel a következő dalom.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Gyermeknapi programdömpingre számíthatnak vasárnap a családok Kaposváron. A Vasari Parkban délelőtt 10-től este 6 óráig, a többi között középkori bemutató, népi játék, bábelőadás, kincskeresés, kézműves foglalkozás és koncert is várja az érdeklődőket. Május 31-én szélesre tárják kapuikat a Somogyi tűzoltó laktanyák is. A vármegyében majdnem 30 helyszínen lehet megismerni a lánglobagok mindennapjait. Lesznek próbariasztások, és ki lehet próbálni a különféle eszközöket, felszereléseket is. Jégkrémmel lepték meg a gyerekeket pénteken a Kaposvári Rotary Klub önkéntesei több kaposvári és somogyi intézményben. Az akció során közel 2000 darab finomságot osztottak szét iskolákban és óvodákban. A jószolgálati szervezet tagjai az akció kapcsán elmondták, a fiatalok támogatása továbbra is kiemelt céljuk. A következő programjukon például a Csiky Gergely Színházba visznek majd gyerekeket egy különleges előadásra. Karbantartási munkálatok miatt több mint 10 somogyi településen kell áramszünetekre számítani a jövő héten. A szolgáltató a honlapján tájékoztat a kimaradások időpontjáról, az érintett házszámokról és az aktuális üzemzavarokról is. A hétvégén a szokásoknak megfelelően a Desedár ajtól el a Bazsadó strandröplabda bajnokság. A 13 fordulós megmérettetést idén 9. alkalommal hirdették meg. A nyári sorozatban a Mezőny Marcaliba, Balatonszemesre, Igalba és a Virágfürdőbe is ellátogat. Holnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Erre figyelmeztetett az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A tárca közleménye szerint akkor is érdemes bejelenteni az észlelt károsodást, az agro.met.hu oldalon az időjárási adatok ezt nem támasztják alá egyértelműen. Mint ismeretes, április elején volt néhány olyan hajnal, amikor bőven fagypont alatti hőmérsékleteket mértek Somogyban is. Ezek a mínuszok pedig komoly pusztítást okoztak a már virágzó gyümölcsösökben. Különleges rekordkísérletre készülnek a Magyar Rádió művészeti együttesei az idei budapesti Wagner napokon. Azt tervezik, hogy a fesztivál során két alkalommal is végigjátsszák a zeneszerző a Nibelung gyűrűje című 4 operából álló ciklusát. A Fischer Ádám vezényletével megvalósuló produkció a nemzetközi opera életben is kiemelkedően ritkának számít, hiszen rendkívüli logisztikai, zenei és énekesi terhelést jelent. Kassai Péter és Mészáros Zoltán bronzérmet szerzett a 20 méteres kétüléses géposztályban a lengyelországi vitorlázó repülő világbajnokságon. A magyar csapat végül a nemzetek összesített rangsorában negyedik lett a sportág 40. VB-jén. Olyan hagyományosan erős országokat megelőzve, mint az Egyesült Királyság, Ausztrália, Csehország, Olaszország vagy éppen Ausztria.
0: Időjárás jelentés.
1: Délfelől egy labilisabb légtömeg érkezik fölénk, így ma a változóan időnként erősen gomoly felhőség mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Szorványosan várható zápor, néhol heves zivatar. Ez utóbbi a környezetében a szélviharossá fokozódik. Kora reggel 16-18 fokot, délután 28-30 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

minden hangban. Téged kereslek a csendben, a zajban. Ha nem látlak, ha nem hallak, könnyebb, ha elmenni hagylak. De minden arcban és minden hangban

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

voltunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

Eddig, hogy újnak éljen meg a sokadik randit vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudod hol vagy, csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk? Megint nézd meg. Összebilincselt minket az

0: a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Hello, Geszti Péter vagyok. Ez a Rádió Most, FM 91.2. A pillanat a tiéd, ez a dal pedig az enyém.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. A Somogy vármegyei közgyűlés pénteki ülésén elfogadták a katasztrófavédelem és a rendőrség tavalyi munkájáról szóló beszámolókat, valamint a zárszámadási rendeletet is. A lánglovagok tájékoztatása szerint tavaly 797 tűzesethez és 1472 műszaki mentéshez riasztották az egységeket Somogyban, miközben csökkent a beavatkozások száma. A rendőrség beszámolója alapján pedig 5712 bűncselekmény történt a vármegyében, emelkedett az online csalások száma, ugyanakkor a hagyományos bűncselekményekből kevesebbet regisztráltak. A közgyűlés több gazdasági és szervezeti előterjesztést is elfogadott, valamint visszavont egy korábbi határozatot is. Szezon indító fórumra hívja tagjait kedden a kereskedelmi és vendéglátó vállalkozók Somogy megyei érdekképviselete. A siófoki rendezvényen adóügyi, fogyasztóvédelmi, munkaügyi és munkavédelmi, élelmiszerláncbiztonsági, illetve népegészségügyi előadásokat hallgathatnak meg a vállalkozók. Kaposváron két helyen és Törökkoppányban is szervez véradásokat a jövő héten az Országos Vérellátó Szolgálat. A karját bárki nyújthatja, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A regisztrációhoz a személyazonosító igazolványra, a lakcím, illetve tajkártyára van szükség. A hétvégén a szokásoknak megfelelően a Desedár rajtol el a Vasadó strand röplabda bajnokság. A 13 fordulós megmérettetést idén 9. alkalommal hirdették meg. A nyári sorozatban a Mezőny Marcaliba, Balatonszemesre, Igalba és a Virágfürdőbe is ellátogat. 16,4 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg a miniszterelnök az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter egy brüsszeli sajtótájékoztatón elmondta, a tárgyalások során minden olyan kérdésben sikerült megegyezni, amely lehetővé teszi az uniós pénzek lehívását.

0: adatfelvétel középpontjában földhasználati, állattartási, illetve trágyázással, épületekkel és munkaerővel kapcsolatos kérdések állnak. A hivatal az összeírást országszerte mintegy 52 ezer egyéni gazdaság és 14 ezer gazdasági szervezet bevonásával hajtja végre.
1: Időjárás jelentés.
0: Délfelől egy labilisabb légtömeg érkezik fölénk, így ma a változóan időnként erősen gomoly felhőség mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Szorványosan várható zápor, néhol heves zivatar. Ez utóbbi a környezetében a szélviharossá fokozódik. Kora reggel 16-18 fokot, délután 28-30 fokot mérhetünk.
1: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

napokra, hétvégére. Pálinkás jó reggel, borvirágos orral. Jó kedvel haladjunk előre együtt a korra. A hétvéget ért végre, nő az élet értéke. A dilemma csupán annyi, hogy melyik helyre térjél be. Ma nincs-e helye gondnak, a hivatalokomnak. A gyengébek meg izguljanak, otthon a James Bondnak. A helyi lébák pulcban, csak sok pénz és sok divac. Újra itt a péntek, már nem menő a kétek. Hidd el, addig féltek, csak amíg nem kell. Nincs munka, nincs írás, csak csintalan sikítás.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
2: És a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió Most. Ne hallgass mást.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Gyermeknapi programdömpingre számíthatnak vasárnap a családok Kaposváron. A Baszari Parkban délelőtt 10-től este 6 óráig, a többi között középkori bemutató, népi játék, bábelőadás, kincskeresés, kézműves foglalkozás és koncert is várja az érdeklődőket. Május 31-én szélesre tárják kapuikat a somogyi tűzoltó laktanyák is. A vármegyében majdnem 30 helyszínen lehet megismerni a lánglobagok mindennapjait. Lesznek próbariasztások, és ki lehet próbálni a különféle eszközöket, felszereléseket is. Karbantartási munkálatok miatt több mint 10 somogyi településen kell áramszünetekre számítani a jövő héten. A szolgáltató a honlapján tájékoztat a kimaradások időpontjáról, az érintett házszámokról és az aktuális üzemzavarokról is. Két személyi gépkocsi karambolozott szombaton reggel Kaposváron a 48-as ifjúság útja és a Füredi utca kereszteződésében. Az egyik jármű füstölni is kezdett. Mindkét autóban csak annak vezetője utazott, mentő is érkezett a helyszínre. A hétvégén a szokásoknak megfelelően a Desedár ajtól el a Bazsadó Strand röplabda bajnokság. A 13 fordulós megmérettetést idén 9. alkalommal hirdették meg. A nyári sorozatban a mezőny Marcaliba, Balatonszemesre, Igalba és a Virágfürdőbe is ellátogat. 1,4 millió vendég összesen 3,3 millió éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken az elmúlt hónapban. Áll a Központi Statisztikai Hivatal napokban nyilvánosságra hozott elemzésében. A hazai turisták körében a legnépszerűbb úti cél Budapest és a Balaton volt. A fővárosban 9, a tónál pedig 5%-os volt a növekedés az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A belföldi utazók többsége a hagyományos kereskedelmi szálláshelyeket, azon belül is a szállodákat választotta. Felülvizsgálják az országos jégkármérséklő rendszer működését és szakmai felügyeletét, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, erre azért van szükség, mert a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával folytatott egyeztetésen azt a tájékoztatást kapta, hogy vannak régiók, ahol kimondottan kérik a rendszer leállítását, és vannak, ahol annak működtetését szorgalmazzák. A hálózat 2018 májusában indult el,

0: Időjárás jelentés.
1: Délfelől egy labilisabb légtömeg érkezik fölénk, így ma a változóan időnként erősen gomoly felhőség mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Szorványosan várható zápor, néhol heves zivatar. Ez utóbbi a környezetében a szélviharossá fokozódik. Kora reggel 16-18 fokot, délután 28-30 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallott a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
2: Vidám vasárnapot és nagyon kellemes hétvégét kívánok nektek. 6 perccel múlt el 7 óra, 13 óráig leszek a mikrofonnál, és a legjobb zenék sorakoztak fel természetesen a mai napra is. Nagyon kellemes odakint az idő, és hát valószínűsíthetően napsütés lesz majd a mai nap folyamán, és az időjárás alkalmas lesz maximálisan a szabadtéri programok eltöltéséhez. Ennek kapcsán pedig néhány program lehetőséget is ismertetni fogok majd a délelőtt folyamán, illetve természetesen majd az ünnepelteket is köszöntöm, a névnaposokat és a születésnaposokat, akiket egyébként ti is köszönthettek egy üzenettel rajtunk keresztül. Az elérhetőségünk innentől aktív: 0670 32 32 355 jöhetnek az SMS és Viber üzenetek, és természetesen a telefonhívások is. Geszti Péter és Péterfi Bori Vadi újdalát játszom rövidesen, a Csak te meg én címűt, előtte pedig celebrálom Madonna felvételét ide az FM 91.2-re. Jön a Celebration, ezzel kívánok nektek nagyon kellemes és vidám vasárnap reggelt!

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Ma május hónap utolsó napján, május 31-én a Petronella és az Angela nevű ismerőseinket köszöntjük névnapjuk alkalmából. A Petronella egy latin eredetű névjelentése, Petronius nemzetségből származó nő, kő, szikla. A Petronella név vágyat ébreszt a viselőjében, a siker, az anyagi jólét és az önbizalom iránt, és arra ösztönöz, hogy az akadályok figyelembevétele nélkül induljon el megvalósítani álmait. Inkább az üzleti életben gondolkozik, mint a művészetekben. Új kezdeményezéseket indít útnak sok új ötlettel, de ritkán fordul elő, ha egyáltalán előfordul, hogy a befektetett energia megtérül. Az Angela pedig egy görög-latin eredetű névjelentése, angyal, követ, hírnök. Az Angela név csendes, gyakorlatias, találékony egyéniség kibontakozását segíti, kíváncsi természet, elemzően gondolkodik és szeretné megérteni az élet misztériumát a tények szintjén. Gyakorlatiassága vezet oda, hogyha valaminek nekifog, azt úgy igyekszik befejezni, hogy közben lehetőleg semmi se zavarja. Szereti, ha rendben vannak körülötte a dolgok, ugyanakkor pedig komolyan veszi az életet, könnyen sérül lelkileg, ezek a sérülések sokszor szélsőséges hangulatba sodorják, ez a fajta sérülékenység sok keserűség forrása is nála. Ezt írta a nagy kalendárium a Petronella és Angela nevekről, de ma még ünnepelhetnek az angyalkák, a hermiák, a hermiások, a hermiuszok, a nillák, a petróniák, a petróniuszok, a saroltok, a szonórák, a villők, a dalidák, a metellák, a noék, a rolandok, a tildák, a vasziliák, az aldók, a matildok, a marietták és még a máriák is. Minden ünnepelhetnek, sok boldogságot kívánok, és egy rövid kereskedelmi kitérőt követően nekik hozom Teddy Swims slágerét, jön a The Door itt a rádió moston.
0: Ez volt a kalendárium. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Reklám.
3: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
4: Ha a lefolyót beszélni tudna...
5: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
4: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán! Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
6: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. 91.2. Rádió Most.

0: Ez volt Tiesto, Jonas Blue és Rita Ora közösen Rachel itt a 91.2 Rádió Mostan. Nagyon kellemes és vidám hétvégét, vasárnapot kívánok nektek a hét utolsó napján. Nem csak a hét utolsó napja van, hanem bizony a május hónap utolsó napja is, holnap már új hónapot kezdünk, és bizony hivatalosan is megkezdődik a nyár, már az időjárás egyébként ezt az állításomat alá is támasztotta. A mai időjárás is remekül alkalmas lesz majd a szabadtéri programok eltöltéséhez. Ha minden igaz és gyorsan ránéztem az előrejelzésre, azt láttam benne, hogy leginkább a napsütés lesz túlsúlyban a mai napon, és nagyon záporok, zivatarok kialakulására sem kell jelen pillanatban számítani vételkörzetünkben, de hamarosan majd ráfrissítek még egyszer az információt, és közre is fogom adni itt a 91.2 Rádió Moston. 0670-32-32-355, ez pedig a telefon, SMS és Viber számunk. A Kompakt Diszkó és Hősök közös dalával megyünk tovább a Minden Rendben cíművel, aztán hírekkel, információkkal reggel 8 órakor Lóri kollégám érkezik majd.
1: Amíg nyílnak

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. A Somogy vármegyei közgyűlés pénteki ülésén elfogadták a katasztrófavédelem és a rendőrség tavalyi munkájáról szóló beszámolókat, valamint a zárszámadási rendeletet is. A lánglobagok tájékoztatása szerint tavaly 797 tűzesethez és 1472 műszaki mentéshez riasztották az egységeket Somogyban, miközben csökkent a beavatkozások száma. A rendőrség beszámolója alapján pedig 5712 bűncselekmény történt a vármegyében, emelkedett az online csalások száma, ugyanakkor a hagyományos bűncselekményekből kevesebbet regisztráltak. A közgyűlés több gazdasági és szervezeti előterjesztést is elfogadott, valamint visszavont egy korábbi határozatot is. Szezon indító fórumra hívja tagjait kedden a kereskedelmi és vendéglátó vállalkozók Somogy megyei érdekképviselete. A siófoki rendezvényen adóügyi, fogyasztóvédelmi, munkaügyi és munkavédelmi, élelmiszerláncbiztonsági, illetve népegészségügyi előadásokat hallgathatnak meg a vállalkozók. Gyermeknapi programdömpingre számíthatnak vasárnap a családok Kaposváron. A Vasari Parkban délelőtt 10-től este 6 óráig, a többi között középkori bemutató, népi játék, bábelőadás, kincskeresés, kézműves foglalkozás és koncert is várja az érdeklődőket. Május 31-én szélesre tárják kapuikat a somogyi tűzoltó laktanyák is. A vármegyében majdnem 30 helyszínen lehet megismerni a lánglobagok mindennapjait. Lesznek próbariasztások, és ki lehet próbálni a különféle eszközöket, felszereléseket is. A hétvégén a szokásoknak megfelelően a Desedár rajtol el a Bazsadó Strand röplabda bajnokság. A 13 fordulós megmérettetést idén 9. alkalommal hirdették meg. A nyári sorozatban a Mezőny Marcaliba, Balatonszemesre, Igalba és a Virágfürdőbe is ellátogat. Személyvonat elé hajtott egy gépkocsi sűrsápon pénteken éjjel. Az autóban utazó három ember életét veszítette, közölte szombaton a MÁV Inform. A közlemény szerint a tragikus baleset egy fény és félsorompúval ellátott átjáróban történt. Június 1-e és július 15-e között keresik fel a mezőgazdasági vállalkozásokat a Központi Statisztikai Hivatal összeírói. A KSH felmérése a teljes agrárszektort érinti. Az adatfelvétel középpontjában földhasználati, állattartási, illetve trágyázással, épületekkel és munkaerővel kapcsolatos kérdések állnak. A hivatal az összeírást országszerte mintegy 52.000 egyéni gazdaság és 14.000 gazdasági szervezet bevonásával hajtja végre. Honi szakemberek is részt vesznek abban a nemzetközi programban, amely az afrikai sertéspestis visszaszorítására keres megoldást, közölte a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. A 4 éven át tartó kutatásban 11 ország dolgozik az oltóanyagok előállításán és különféle diagnosztikai eszközök létrehozásán.
0: Időjárás jelentés.
1: Délfelől egy labilisabb légtömeg érkezik fölénk, így ma a változóan időnként erősen gomoly felhőség mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Szorványosan várható zápor, néhol heves zivatar. Ez utóbbi a környezetében a szélviharossá fokozódik. Kora reggel 16-18 fokot, délután 28-30 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
2: 4 perccel vagyunk reggel 8 óra után, a jó zenék is felsorakoztak itt a Rádió Most FM 91.2. Mindjárt jön az MGR hazai formációval, Laposz tovább című dalal, előtte pedig Adam Lambert vadi új dalát játszom, már is ez az It You Alive.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: 4 perccel múlt el reggel 4:09, a folytatásban már is beavatlak titeket abba, hogy milyen történések és persze jeles események fűződnek a mai dátumhoz, a május 31-éhez a teljesség igénye nélkül. 40 éve a mai dátumot a dohánymentes világnapként tartjuk számon 1986 óta. A mai nap a Nemzetközi Gyermeknap is, május hónap utolsó napja, május 31-e. 115 éve 1911. május 31-én vízre bocsájtották a Titanicot. 96 éve született Clint Eastwood, amerikai színész, rendező, producer, 1930-ban látott napvilágot, akit egyébként láthattunk többek között a Kelly Hősei című filmben is. Megszületett Tom Berenger, amerikai színész, őt a Szakasz című filmben is láthattuk, 77 éve látott napvilágot. 65 éves írt fel Lea Thompson, amerikai színésznő, no, őt például a Visszajövőbe trilógiában láthattuk. Maradunk a színésznőknél, 61 éves írt fel Brooke Shields, amerikai filmszínésznő, akit a Kék Lagúnában láthattunk. És végül, de nem utolsó sorban, 52 éves Erdei Zsolt, becenevén Madár, világbajnok, félnehéz súlyú, profi ökölvívó, aki 1974. május 31-én született.
0: Ez volt a Kalendárium. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Képzeljétek el, hogy beléptek egy tárgyalóba, ahol ott áll egy asztal. Ennek az asztalnak az egyik végén asztal főn ül a főnök.
3: Te pedig a maradék helyekre leülhetsz, ha akarsz.
2: A többi szék üres, így van, és leülhetsz. A kérdés az, hogy hova ülsz.
3: Kettes, jobb ketteset. Bemegyek, nem ide a legszélére, nem is legközelebb hozzád,
2: hanem középre.
3: Én mindenben az arany középutat szeretném választani, ha lehetne.
2: És ti, drága hallgatók, hova ülnétek? Közvetlenül a főnök mellé, középre, a harmadik helyre, vagy szembe a főnökkel?
3: Szembe semmiképp.
2: Ez érdekes. Én attól tenném függővé, hogy milyen viszonyban vagyok a főnökkel. A számomra egyik legkedvesebb megbízóm, akivel jó viszonyban vagyok, ő mellé lazán leülnék közvetlenül mellé.
3: Mi vagyok akkor?
2: Na, kérlek szépen, akkor a te.
3: Egy bunkó.
2: Nem. Azok, akik a kettes széket választanák, mint te, azok szeretnek részesei lenni az eseményeknek, de közben szükségük van egy kis külső rálátásra is. Jellemző rátok az alkalmazkodó képesség, nem keresitek a konfliktust, ugyanakkor nem is akartok észrevétlenek lenni. Van benne valami?
3: Van.
2: Na, akik az egyes széket választanák, mint én. Te nyalizó!
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
4: Társasházban élsz?
5: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
4: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
5: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfelszolgálatán.
4: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
5: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
4: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
5: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most!

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Kibukik a szög a zsákból, kérem szépen, ha ráfrissítek itt az időjárás előrejelzésre, legalábbis az óránkénti lebontásra. Napos felhős időszakok váltakoznak majd a délelőtt folyamán, a délutáni órákban pedig elsősorban, ha lehet hinni az előrejelzésnek, akkor a napsütés lesz túlsúlyban, erős lesz viszont ma is az UV-sugárzás 11 és délután 3 óra között, és persze a legmelegebb órákban majd 28 fokot mutathatnak a hőmérők. Csapadék érkezni fog majd vételkörzetünkbe, a kora esti órákban este 7-8 óra magas egyelőre 30%-os valószínűséggel jósolja az előrejelzés, és szinte az egész éjszaka folyamán ki fog tartani a változékony idő, sőt, mi több, a holnap első felében is. Nagyjából délután 2 óráig bezáróan folyamatosan számíthatunk csapadékra, és holnap inkább a felhők lesznek túlsúlyban, érkezik tehát egy újabb hidegfront. Kedden napos felhős időszakok váltakoznak majd, illetve a szerda csütörtöki nap időjárása is hasonlóképpen alakul a hétfőihez, hiszen záporok, zivatarok jócskán kialakulhatnak majd. Na, ez vár ránk a mai napon, illetve a következő időszakban, érdemes számolni vele, itt a rádió mostan pedig jönnek tovább a legjobb zenék. Olá Gergő dala, ez a Törki a csendből jön a folytatásban, 9 órakor pedig Lóri hozza majd a legfrissebb híreket, információkat.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.

0: Hírek most!
1: Nem borult a papírforma a KVK utolsó hazai meccsén. Gólya mentők Kaposváron. A PSG nyerte a Bajnokok Ligáját. 9 óra van, jó napot kívánok, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Fölényes győzelemmel zárta a szezon utolsó hazai összecsapását a Kaposvári Vízilabdaklub. A KVK 21 hétre múlta felül az ELTE Beac együttesét a Csík Ferenc versenyuszodában. A somogyiak közül Baj Marcel 5, Bede Marcel és Szabó Gergő 4-4 gólt szerzett, míg Takács Kristóp 3-szor volt eredményes. Surányi László tanítványai június 6-án a Miskolc otthonában zárják az alsóházi rájátszást. A kaposvári hulladék lerakó mellett választott magának otthont egy gólyapár. A magas feszültségű oszlopot korábban már biztonságosá tették a szakemberek, de a frissen rakott fészek instabillá vált, az ágak potyogtak és üzemzavart okoztak, a költés pedig veszélybe került. A madármentők ezért egy különleges megoldás mellett döntöttek. Egy új, vezeték nélküli oszlopot állítottak a régi mellé, arra stabil fém fészektartót szereltek, majd a teljes fészket óvatosan áthelyezték. A benne lévő 4 tojásról ez idő alatt a Dunadráva Nemzeti Park munkatársai gondoskodtak, inkubátorban vigyázva rájuk. Komoly közlekedési korlátozásokra kell számítani ma a Balaton déli partján, az Extrémmen Balatonszemes triatlon verseny miatt. A rendezvény idején több belterületi út mellett a 7-es főút egy szakaszát is lezárják, így különösen dél és 19 óra között lehet nehézkes a haladás. A szervezők több kerülő utat is kijelöltek. Balatonszemes központjából az autópálya felé Balatonöszödön keresztül lehet majd kijutni, míg Balatonszárszó és Balatonlelle irányából szólár érintésével biztosítják az alternatív közlekedést. A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy indulás előtt tervezzék meg az útvonalat és számoljanak hosszabb menetidővel. A Paris Saint-Germain címvédőként nyerte meg a labdarúgó bajnokok ligáját, miután a szombati budapesti döntőben 11-esekkel legyőzte az Arzenált. A teltházas Puskás arénában ugyan a londoniak már a 6. percben megszerezték a vezetést, de a franciák a 65. percben egy büntetővel egyenlítettek. Ezt követően sem a rendes játékidőben, sem a hosszabbításban nem esett újabb gól, így jöhetett a 11-es párbaj. A PSG története során másodszor hódította el a BL trófeát, míg az Arsenal 2006 után a második fináléját is elveszítette a legrangosabb európai kupasorozatban. Szombaton a Művészetek Palotájában adták át az M2 mesetévé és a Csukás Meserádió rajzpályázatának elismeréseit. Süsüke mesés világa. Ez volt a felhívás címe, amelyre több mint 400 gyerekrajz érkezett az ország minden tájáról. A beküldött alkotásokon a kis süsü űrutazása kelt életre távoli bolygókkal, csillogó meteoritokkal és különleges járművekkel.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma több hullámban meleg, egyre nagyobb nedvességtartalmú levegő érkezik térségünkbe, aminek hatására fokozódik a püllettség. Változóan felhős napos időre számíthatunk. Szorványosan várható egy-egy zápor, heves zivatar. A szél élénk lesz, helyenként viharossá fokozódik. A csúcshőmérsékletek 29 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
2: 3,5 perccel múlt el 9 óra, további szép hétvégét és vidám vasárnapot kívánok nektek. Ebben az órában ismét hozok majd rövid és hosszú távú időjárás előrejelzést, ráfókuszálva egy kicsit a pollen helyzetre is, illetve a 12 csillagjegy jóslatát is hozom három felvonásban a horoszkóp mai etapjában. Május hónap utolsó napján, május 31-én, majd az óra második felében jön a Konyha zenekar is a Földre való című slágerrel. Fábián Júli emlékére írták annó ezt a dalt. Előtte azonban Olivia Rodrigo dalával indulunk, ez pedig a Bad Idea Ride.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Itt a rádió mostan nem csak napjaink és a közelmúlt legkedveltebb slágerei szólnak, hanem bizony a régebbi idők legkedveltebb dala is. 1992-ből hozta az Undercover a Baker Street című slágerét. Pontosan fél perccel vagyunk 4:10 előtt, nagyon sok szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik nem régen kapcsolódtak be a műsor menetébe. Én Horváth Szabi vagyok, és a mai napon 13 óráig leszek a mikrofonnál, ebben az órában pedig hamarosan időjárás előrejelzéssel térek vissza, illetve a csillagjóslás mai etapja, a május 31-i csillagjóslás sem marad el. 9:30 és 10 óra között hozom majd a 12 csillagjegy jóslatát három felvonásban. Üzenni is lehet folyamatosan, várom a közlekedési információkat és az egyéb jellegű üzeneteket is a 0670 32 32 355-re, ami telefon, SMS és Viber szám is. Cyril dalával megyünk tovább egy jó kis átdolgozással 2023-ból, a Csapból is ez folyt még anno, ez a Stumbling In.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: 2 perccel vagyunk délelőtt, 9:30 előtt. Hát ahogy mondtam, a korábbiakban most is ráerősítek, hogy a nap első felének időjárása egészen a kora esti órákig alkalmas lesz a szabadtéri programok eltöltéséhez. Május hónap utolsó napja van, gyermeknap, úgyhogy gyermeknapi programokkal is várnak városban és a város környékén is nagyon sok szeretettel mindenkit. Ezeket majd a későbbiekben ismertetni is fogom, most azonban maradjunk az időjárás előrejelzésnél, pontosabban annak is a pollen helyzeténél. A pollen terhelés a hét második felében erősödött, a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az utifűjé és a bodzái pedig közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben a kőris, az eperfafélék, a ciprus és tiszafafélék, a hás, a bálványfa, a tölgy és a nyír virágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje, a kültéri allergén gombák sporaszáma pedig jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Itt a rádió moston pedig egy rövid kereskedelmi kitérőt követően a The Calling felvétele jön a Wherever You Will Go, aztán utána bele is kezdünk a csillagjóslás mai részébe. Hozom a 12 csillagjegy jóslatát 3 felvonásban a hamarosan érkező horoszkópban.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna...
4: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
0: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Szóval.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: 3 perccel múlt el 9:30, május 31-én, a hónap utolsó napján. Már is mondom, hogy miket jósolnak nekünk a csillagok. Egyébként ma teli hold van a nyilas jegyében, ez a május 2. teli holdja, ritka és kivételeségi esemény, aminek a neve kék hold, és éppen erre a napra esik még az év 2. 10 milliószoros napja is. És hogy hogyan hatnak ránk az igi folyamatok? Hát már is ismertetem, jönnek a kosok, a bikák, az ikrek és a rákjegyűek jóslatai. Kos. A mai napon van az év 2. 10 milliószoros napja, tehát amikor a gondolatok és cselekedetek ereje 10 milliószoros erővel hat. Ma ugyanakkor a nyilas teli hold miatt extra szenvedélyes is lehet a napi horoszkóp szerint. Tedd félre a feszültséget, ehhez nagy segítséget jelentett valamilyen relaxációs technika. Bika, a nyilas teli hold tűzelemű energiákat hoz, emiatt dolgod lehet egy rámenősebb emberrel, finoman jelez neki a határokat, ugyanakkor 10 milliószoros nap is van, ma ilyenkor a hála és a nagy lelkűség 10 milliószoros erővel száll vissza ránk, próbáld pozitív rezgésekre hangolni magad. Ikrek, értékes felismeréseid lehetnek a nyilas teli hold miatt, az új megoldások, gondolatok egy baráti beszélgetés során érkeznek hozzád. Legyél nyitott a befogadásukra. Minden erő és energia, amit most az alapok megerősítésére szánsz, a későbbiekben kamatostul megtérülhet. Rák, a nyilas teli hold neked kiáradó érzéseket jelez, most bárkin megesik a szíved, és még a szokottnál is nagy lelkűbb és empatikusabb vagy. Az elégedettség most abból fakad, ha segítesz másokon, és ez tökéletes összhangban van a 10 milliószoros nap üzenetével is. Itt a rádió mostan pedig zenélünk egyet, jön a BSV és Nagy Bogi közös jégszívű lány, utána pedig hozom az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslatait is.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: 7 perccel múlt el 9:30, folytatjuk a horoszkópot, méghozzá a második körrel jönnek az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslatai. Oroszlán, bármi, amivel elakadást, hátráltatást tapasztaltál, most új lendületet kap az égiektől, és a nyilas teli hold erejével kimozdíthatod a holdpontról. Légy nyitott a sugallatokra, megérzésekre, mert most ezek is különleges erővel érkeznek feléd. Szűz. A nyilas teli hold gyógyító energiákat ébreszt benned, ezt fordíthatod magad felé és a szeretteid felé is. Ez a teli hold lehetővé teszi, hogy a magasztosabb síkról szemléljük az eseményeket, és felerősíti az intuíció teljes működését is. Mérleg. A nyilas jegyében kiteljesedő teli hold segít rendbeszedni a dolgaidat, és nagyon erőssé teszi az intuíciót. A 10 milliószoros nap miatt ezeket a különleges mentális energiákat érdemes teremtésre használod. Fókuszálj arra, amit el szeretnél érni. Skorpió, nagy gyógyító erővel jár a nyilas teli hold, értékes felismeréseid lehetnek, csak figyelj egy kicsit befelé is, és persze adj hálát mindazért a sok jóért, ami körbevesz, hiszen 10 milliószoros nap van. Itt a rádió, moston pedig az Aesop bézdala jön, a Living in Danger, utána pedig hozom a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslatait is.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: 2,5 perccel vagyunk, 3:45, jönnek már is a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslatai. Nyilas, ez a 10 milliószoros nap most kiemelten fontos neked, hiszen közben a te jegyedben van a teli hold is. Érdemes az egészségre, a teljességre gondolnod, a jólétre is, mind arra, amit meg szeretnél valósítani a közelebbi és távolabbi jövőben. Bak. A teli hold nagy feszültségeket, de nagy lehetőségeket is hoz neked. Egy beszélgetés vagy hír hatására indulhat el benned egy folyamat, amely a kreativitásodat igényli, és amelynek az eredménye akár valami egészen elképesztő és sikeres dolog is lehet. Főleg, ha megtámogatod pozitív gondolkozással ezen a 10 milliószoros napon. Vízöntő. A mai napon a megérzések vezessenek, különösen figyelj tehát az álmaidra, mert lehetséges, hogy égi üzenetet közvetítenek. A nyilas teli hold tovább erősíti az intuíciódat, a hatodik érzékedet, és különös élményeket is tapasztalhatsz az év második 10 milliószoros napján. Halak, ez egy nagyon szép nap lehet, ha nem engeded, hogy elsodorjanak a félelmeid. Tudatosítsd magadban, hogy hajlamos vagy a negatív fantáziálásra. Fókuszálj a pozitív dolgokra, mert ezzel most tényleg bevonzhatod a jót az életedbe. Hát ezeket jósolták nekünk már a május hónap utolsó napjára, a 10 milliószoros napra a csillagok. Szép napot kívánok nektek, 10 órakor Lóri hozza híreket, infókat, én pedig most Robin Schulz dalát, jön a Sweet Goodbye.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.

0: Reklám.
1: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában, a Keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Egymásra találhattak a somogyi cégek. Nem volt ötös a lottón. Jó napot kívánok, a Rádió Most híreivel 10 órakor Gulyás Lóránt köszönti Önöket. Úgynevezett beszállítói fórumot szervezett a közelmúltban a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara. A rendezvényen több mint 500 rövid tárgyalást bonyolítottak le a nagyvállalatok, valamint a kis és közepes vállalkozások vezetői. A cél az volt, hogy a cégek lehetőleg minél közelebb találjanak új partnereket, mondta el a megnyitón az érdekvédők elnöke, Gulyás Árpád.
3: Valóban keresethiányos a gazdaságon, és múlhatatlanul szükség van olyan helyi vagy regionális fórumoknak a szervezésére, ahol összehozhatók a nagyvállalkozások, akik a szektorra várnak, és a kis és közepes vállalkozások, akik pedig szeretnének beszállítóvá válni és együtt alapni a cég lehetőségeiket javítani.
2: Gyermeknapi program dömpingre számíthatnak vasárnap a családok Kaposváron. A Vaszari Parkban délelőtt 10-től este 6 óráig, a többi között középkori bemutató, népi játék, bábelőadás, kincskeresés, kézműves foglalkozás és koncert is várja az érdeklődőket. Május 31-én szélesre tárják kapuikat a somogyi tűzoltó laktanyák is. A vármegyében majdnem 30 helyszínen lehet megismerni a lánglovagok mindennapjait. Lesznek próbariasztások, és ki lehet próbálni a különféle eszközöket, felszereléseket is. Karbantartási munkálatok miatt több mint 10 somogyi településen kell áramszünetekre számítani a jövő héten. A szolgáltató a honlapján tájékoztat a kimaradások időpontjáról, az érintett házszámokról és az aktuális üzemzavarokról is. Hamarosan kiderül, mely kaposvári oktatási intézmények remekeltek az Aktív Iskolák Élménykutó programján. A kihívás keretein belül a tanulók és a pedagógusok feladata az volt, hogy a tanórák közötti szünetekben meghatározott területeken köröket fussanak vagy gyalogoljanak, kilométereket gyűjtsenek. Amennyiben a tantestület bármely tagja futott, az kétszeres szorzóként számított, az igazgató részvétele pedig megháromszorozta az adott kilométert. A kihívás lehetőséget biztosította a tantárgyközi kapcsolatok megerősítésére is, például vaktérkép használatára, nevezetességek, mértékegységek, matematikai alapműveletek megismerésére. A somogyi vármegyeszékhelyen szombaton este a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és gimnázium állt az élen. Ezen a héten nem volt teli találat az ötös lottón. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki. 18, 25, 32, 73, 90. A négyesek egyenként 1.626.025 forintot fizetnek, míg a hármasok 24.025, a kettesek pedig 3.220 forintot érnek. A következő főnyeremény összege 315 millió forint lesz.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma több hullámban meleg, egyre nagyobb nedvesség tartalmú levegő érkezik térségünkbe, aminek hatására fokozódik a püllettség. Változóan felhős napos időre számíthatunk. Szorványosan várható egy-egy zápor, heves zivatar. A szél élénk lesz, helyenként viharossá fokozódik. A csúcshőmérsékletek 29 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak.
4: A Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
5: 4 perccel 10 óra után egy újabb óra indul itt a Rádió Moston, ahol szólnak a legnagyobb slágerek napjainkból, a közelmúltból és a régenmúltból egyaránt. Hamarosan Harry Moody újdonsága érkezik a Miss You, előtte pedig Miles Smith dalával indulunk, ez a Stargazing.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is. Be.

91.2. Rádió most.

Éjjel-nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2. 2 perccel múlt el 4:11. Színes színpadi programokkal, kézműves foglalkozásokkal, ügyességi játékokkal és családi élményekkel várják a gyerekeket és a szüleiket a mai napon a kaposvári Vaszali Parkban a gyermeknapon. 10 órakor kezdődtek a programok és egészen este 6 óráig kínál kikapcsolódást a családoknak. A szervezők egyébként többféle kísérő programmal készülnek, lesznek népi hagyományőrző ügyességi játékok, hordóvonat és népi fajátszótér, de a kisebbeket szenzomotoros eszközökkel felszerelt játszóház, táncház és kreatív foglalkozások is várják. A program kínálatban szerepel életfakészítés, családi vetélkedő, kvíz, közös daltanulás, bubble fun közös játék és kincskeresés is. A középkori hangulat kedvelői sem maradnak egyébként élmények nélkül. A Fekete Sereg lovagrend játékos aprót képzővel, címerfestéssel, gyűrűhorgászattal és dióguritással, no és persze kinizsi erőpróbával érkezik a helyszínre. A színpadi műsorok során 10 órakor kezdte a Medve és Madárbáb színházi vásári játék, majd délután Disney dalokkal érkezik Orlik István Tárói Szezám című műsora, aztán középkori bemutató, mosolynap koncert és zenés mesejáték is szórakoztatja a közönséget. A szervezők további programokat is ajánlanak a hétvégére, május 31-én a mai napon és június 1-én közlekedési kalandokkal várják az érdeklődőket a vasútállomáson, míg a mai napon még családi horgászmajálist is rendeznek a Kaposfüredi kikötőnél. Mindegyik program ingyenes, jó szórakozást kívánunk hozzá. Billy Idol dala pedig jön a folytatásban, ez a Rebel Yell 83-ból.

0: Műsorajánló. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Gyerekek, szoktatok káromkodni, ha stresszes helyzetben vagytok?
2: Igen, kicsúszik a számon, nem jó.
1: Hát azért valljuk be őszintén, most komolyan, belerugsz való, vagy bevered a térdet, hogy
2: azt a... Az aronyba tekert.
1: Na, tényleg azzal, hogyha bevered magad a fűszfán fücsülő rézangyalán.
2: Még sose sikerült kimondani.
1: Nekem se. Hogyha stressz helyzetben kicsúszik néhány csúnya szó, vagy egy bazi durva nap végén beültök a kocsiba, ahol senki nem hall, és elmondtok egy szép nagy csokrot cifra szavakból kötve, azaz semmi baj nincs a pszichológusok szerint, sőt, kimutathatóan fájdalomcsillapító hatása is van.
2: De nagyon csúnya.
1: Hát oké, de hogyha bevered a lábad, és egyedül vagy otthon, kit zavar?
2: De ne hogyha nem vagy egyedül, akkor is.
1: Nyilván most, hogyha mit tudom én is a felszállok egy metróra és beverem magam, akkor nyilván nem kezdek ott cifrán káromkodni, de hogyha
2: hogy a BKV-nek a szőatya az, aki kitalálta ezt a villamos, az a sárga édes anyád az.
1: Hogy a tervezője csókolná meg ezt a villamost és változna át BKV.
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Társasházban élsz?
4: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
3: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
4: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
3: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
4: És a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
3: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
4: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most!

sok zene és kevés beszéd itt a rádió most FM 91.2-n, fél perccel múlt el 3:41, 11 órakor pedig Lóri érkezik a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig a szokásos menetrend szerint 11 és dél között rádiónk gasztronómiai műsora érkezik az E-Rider, a Nagymoli kapitány vezénylésével, és a Candida diéta kerül ma reflektorfényben, minden, amit ezzel kapcsolatban tudni kell, arra fény derül a következő órában 11 és 12 óra között. Érdemes velünk tartani a folytatásban is, most pedig a Survivor 1985-ös dalát játszom, ez a Burning Heart.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: Hírek most!
1: Idén is keresik a somogyi példaképeket. Megújult a Fonyódi kikötő. 11 óra van, jó napot kívánok, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. 10 kategóriában még egy hónapig, június 30-áig lehet jelölni személyeket, illetve szervezeteket a somogyi Prima díjakra. A szervezők olyan kiválóságok nevezését várják, akik, illetve amelyek teljesítményükkel, tartásukkal és értékrendjükkel példaképként szolgálhatnak mindenki számára. A jelöléseket egy adatlap kitöltésével lehet leadni. Tudtuk meg a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei elnökétől, Csizmadia Gábortól.
2: A somogy.vosz.hu weboldalon lehet leadni a jelöléseket, annyi, hogy a vármegyei Prima díj jelölési lapot kell kitölteni ezen a felületen. Ezt követően úgy szintén átvizsgáljuk a jelöléseket, hogy megfelelő tartalommal és megfelelő kategóriában érkeztek-e be a jelölések. Ezt követően van egy zsűri, egy öttagú zsűri, aki megvizsgálja a jelöléseket, és abból a szempontból, hogy minden tekintetben megfelel a Prima Primissima alapítvány alapszabályának, és a megfelelő jelölteket pedig tovább viszik döntéshozatalra, és ezekből a beérkező és továbbítása alkalmas jelöltekből kerülnek ki azok a jelöltek, akik ténylegesen kikerülnek a nyilvánosságra, és meg is hirdetjük azt, hogy ők Prima díjvárományosai lehetnek.
1: Ünnepélyes keretek között adták át néhány nappal ezelőtt a megújult Fonyódi kikötőt. A Balatoni Hajózási ZRT tájékoztatása szerint 9 hónap alatt a többi között 4320 négyzetméteren új térburkolatot kapott a gyalogos sétány, 2190 négyzetméteren pedig parkosítottak. A fenntartható közlekedés támogatva új kerékpártárolók és töltők kerültek a partra, de megújultak az utcabútorok, az élményelemek és közösségi terekkel is gazdagodott a kikötő. Az utasok tájékoztatását ma már korszerű kijelzők, illetve jegyautomaták is segítik. Honi szakemberek is részt vesznek abban a nemzetközi programban, amely az afrikai sertéspestis visszaszorítására keres megoldást, közölte a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. A 4 éven át tartó kutatásban 11 ország dolgozik az oltóanyagok előállításán és különféle diagnosztikai eszközök létrehozásán. A Paris Saint-Germain címvédőként nyerte meg a labdarúgó bajnokok ligáját, miután a szombati budapesti döntőben 11-esekkel legyőzte az Arzenált. A teltházas Puskás arénában ugyan a londoniak már a 6. percben megszerezték a vezetést, de a franciák a 65. percben egy büntetővel egyenlítettek. Ezt követően sem a rendes játékidőben, sem a hosszabbításban nem esett újabb gól, így jöhetett a 11-es párbaj. A PSG története során másodszor hódította el a BL trófeát, míg az Arsenal 2006 után a második fináléját is elveszítette a legrangosabb európai kupasorozatban.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma több hullámban meleg, egyre nagyobb nedvesség tartalmú levegő érkezik térségünkbe, aminek hatására fokozódik a füllettség. Változóan felhős napos időre számíthatunk. Szorványosan várható egy-egy zápor, heves zivatar. A szél élénk lesz, helyenként viharossá fokozódik. A csúcshőmérsékletek 29 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: évvel ezelőtt kezdődtek a gyomor és az alhasi problémáim. Jártam orvosról orvosra, nem tudták megállapítani, mi a bajom, gluténérzékenységtől elkezdve egyre rosszabbul lettem. Barátnőm javaslatára kezdtem el ezt a kandida diétát, be is bizonyosodott, hogy tényleg ez a baj, hogy ez a kis alattomos gomba okozza a problémákat.
1: Ez lenne a következő kérdésem, mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi is ez a kandida.
0: A kandida az egy gombafaj, egy sarjadzó gombafaj, a szervezetünkben megtalálhat a bélrendszerben.
1: Ez alapvetően normális mértékben kell nekünk.
0: Igen, ez minden ember szervezetében egy normál létszámban megtalálhat, ami akkor okoz problémát, hogyha különböző hatások érik.
1: Nálad sok volt, azt hiszem.
0: Igen, igen, sok volt.
1: Ez okozta a gyomor problémát, és ezen kell változtatni. Rövidesen folytatjuk, hiszen bennünket ez is érdekel.
2: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Ízrider folytatódik. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Ez az Easy Rider Bognár Marcival és a Candida Diéta című könyv szerzőjével. Candida Diéta könnyedén van egy ilyen Facebook oldal is. Azért mondjuk el ennyiszer, kedves hallgatók, mert van, akinek elképzelhető szüksége van rá, és akkor kaphat belőle tippet, tanácsot. Egy biztos, Marci több éven keresztül, saját tapasztalatán keresztül írta meg ezt a könyvet, és ő neki használt. Tehát akkor nálad nagyon sok volt ez a Candida gomba, amit te visszaszorítottál megfelelő étrendmódosítással?
2: Igen, megfelelő diétával szinten lehet tartani ezeknek a kis gombáknak a szintjét könnyedén, mert nagyon könnyű végig csinálni egy

0: hónapos kúrát, mert nem kell szenvednünk, bármilyen ételt ehetünk, csak úgy kell elkészítenünk azokból az alapanyagokból, amelyikek a számunkra jó.
1: Tehát, ha átgondolom, akkor te nagyjából tudtad, hogy mi az, amire érzékeny vagy, és neked nem jó, és akkor azokat az ételeket, cukrot, lisztet, például lecserélted másra.
0: Igen, ugye ennek a diétának az a lényege, hogy a finomított lisztet, a cukrot, a tartósítószereket és a tehéntejet azt vonjuk meg, és cseréljük le azokra az élelmiszerekre, amiket a gyomrunk, szervezetünk könnyen lebont, és lassú felszívódásúak a lisztek, a gyümölcsöket is lehet enni, sokan tiltják, de azt is lehet, ami alacsony cukortartalmú. A cukrok helyett pedig ugye ezeket a kémiailag előállított desítőszereket használ.
1: Az is jobb, mint a cukor?
0: Igen, igen, az is jobb, mert ugye alacsony a kalóriatartalmuk, javítja a koleszterin szintet, az inzulin szintet is szinten tartja a meszesedést, egy nagyon sok betegségre. Jó, hogyha nem cukrot fogyasztunk, hanem ezeket a xilitet, steviát, eritritet és eritritolt.
1: Mindjárt megtudjuk, hogy mi ez.
2: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Ízrider folytatódik. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Folytatom ma az Easy Rider-t, mégpedig Bognár Marcsival beszélgetek, a Candida Diéta könyv szerzőjével. Candida Diéta könnyedén, benne van a nevében is, hogy egy könnyű diétát képzeljünk el. Amennyire én kivettem az ő szavaiból a cukrot, a lisztet, a tartósítószereket, tartalmazó ételeket, illetve tejet, a túrót, azokat, ha lehet, a sajtokat vegyük ki az ételünkből addig, amíg ezt a diétát megcsináljuk. Tehát akkor nem kell folyamatosan nélkülöznünk ezeket.
2: Folyamatosan nem kell, csak a diéta alatt. Én általában 91 napot szoktam javasolni, hogy annyit bírjon ki minden ember, aki szeretné a szervezetét egy kicsit megtisztítani, akár ezektől a kandidáktól, akár bármilyen más célból. Cukorbetegeknek is ajánlott ez a diéta. Állandóan nem kell ezeket az ételeket fogyasztani, de alapjáraton jó, hogyha a finomított lisztet és a cukrot, elsősorban a tartósítószeres ételeket kerüljük.
1: Említsük meg azokat a kémiai szereket, amik helyettesítik a cukrot.
2: Ugye ez a xilit, a stevia, az eritrit és az eritritol.
1: Ezeket így meg is kapom szupermarketekben.
2: Igen, bármelyik nagyobb bevásárló központban, vagy bioboltban, naturboltokban megtalálhatóak.
1: De akkor te teszed bele mondjuk a süteménybe, hogyha édeset szeretnél bele, vagy a teádba, vagy amiben az ember megszokta mondjuk a cukrot. A tejet és a tejtermékeket is kiváltod valamivel?
2: Igen, a tehintejet azt teljesen elhagytam. Legjobb, hogyha a bolti dobozos tehintejet felejtjük el, az nem baj, hogyha későbbiek folyamán is mellőzzük, mivel ezek szintetikusak. Nagyon nehezen bontja le a szervezetünk a kazeint és a laktóz. Ugye ettől van a puffadás, a hasfájás.
1: Olyan helyett inkább kókusztej mondjuk?
2: Akár növényi tejet, akár kecsketejet, aminek sokkal jobb a tejfehérje szintje, és könnyebben emésztődik meg. És ugye fel is tudja szívni a szervezetünk kálciumot, mert nem köti meg annyira a cinket ezekben a tejekben, mint egy normál tehéntej.
1: Rövidesen folytatjuk.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. A pillanat a tiéd. Rádió Most. Aha.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Ez az Easy Rider Bognár Marcsival, a Candida Diéta könyv szerzőjével. Ő végigcsinálta ezt a diétát, és ennek köszönhetően teljesen rendben jött gyomorügyileg. A tájintelet már kiváltottuk meg a cukrot is a korábbiakban. A sajtot hogy váltsuk ki? Mire váltott ki?
2: A sajtok terén általában mindenki a trapistára gondol, vagy a különböző penészes sajtokra. Azok helyett mozzarellát, fetát, brinzát, a kecske sajtok bármelyikét, főleg olyanokat, amiket házilag készítenek, és törekedjünk arra, hogy ezeket szerezzük be, ne pedig a tartósítószereseket.
1: Rengeteg étel van, ami rajta van az E betű a végén, meg a hőkezelt, felvágott készítmények, szerintem akkor azok se jók, azokat is kerüljük, ha lehet, inkább megyünk házi szalámit, vagy házi sonkát. Egy-két ilyen példát még említsünk meg, ami nem annyira egészséges nekünk.
2: A tartósítószer sajnos ma már szinte mindenben megtalálható, úgyhogy ha vásárolunk a boltokban, figyeljünk arra, minél rövidebb legyen az a lista, ami az összetevők után áll. Így kerüljük félkész levesporokat, bármilyen ételporokat, dobozos ételeket, azokat, amiket csak be kell tenni a mikróba. Sokkal egészségesebb, hogyha magunk készik el, és sütőben, a tűzhelyen az ételeinket, a gépi, a bolti sonkákat, ezeket a vákumcsomagoló dolgokat is hagyjuk el ezekre, erre az időszakra. Észre fogja venni mindenki, hogyha ezeket elhagyja, sokkal jobban fogja magát érezni, és a különböző problémák meg fognak szűnni.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Folytatjuk a beszélgetést Bognár Marcsival, a Candida Diéta könyv szerzőjével. Azt már tudom, hogy a lisztet, a rizst és a krumplit is le kéne cserélnünk. Először a liszt jöjjön.
2: Finomított lisztet kell legelsősorban lecserélni teljes kiörlésűre. Hála Isten, most már bárhol lehet kapni teljes kiörlésűt. Ilyen lehet a rozs, a tönkölybúzaliszt, az árpagyöngyliszt, azt gersli néven is ismerik. Akkor vannak a gluténmentes teljes kiörlésűek, mint a barna rizsliszt, a hajdina, a zab, mandula, csicseriborsó, lenmag, amaránt, kókusz, tápióka, cirok, szezámmaglisztek és az útifűmaghéj.
1: Mi a helyzet a rizssel? Azt mire cseréljük le?
2: Barna rizsre, kölesre, kuénoára, pici apró magokból áll.
1: Oké, a rizs már lecseréltük, a bolognát mire célszerű?
2: Csicsókára és a batátára.
1: Tészták?
2: A tésztákat, azokat pedig már lehet vásárolni a boltokban is, teljes kiörlésű tésztákat, és otthon is el tudjuk készíteni őket.
1: Szóval teljes kiörlésű tészták legyenek, és azokat használjuk inkább.
2: Igen, és figyeljünk arra, hogy lassú felszívódású lisztekből készítsük.
1: Mert rá vannak egyébként, fel vannak tüntetve a csomagoláson?
2: Nem, ezek ott nincsenek, de könyvemben részletezem, hogy melyikeket lehet fogyasztani.
1: Akkor tehát csirkehúst, meg disznóhúst megfelelő körettel mondjuk barna rizse lehetünk. Megtudtam tőled azt is, hogy a cukorborsó se, tehát azok a zöldségek sem kifejezetten előnyösek nekünk, amiben nagyon sok a keményítő. Miért?
2: Mert nehezen bontja le a szervezet, tojást lehet fogyasztani, nem mondom, hogy bármilyen mennyiségben, de nem kell azért számolni, hogy egy darab egy nap.
1: Reméljük, hogy azoknak, akik szeretnének Candida diétát folytatni, tudtunk segíteni, mit tehetünk, mit nem. Köszönöm Bognár Marcsinak a beszélgetést, Molin kapitányt hallották.
0: Ez volt az Easy Rider, társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna.
4: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Pitbull, Neo és Afrojack közös, ez volt a Give Me Everything itt a 91.2 rádió, moston 3.4.12 van, szépen lassan magunk mögött tudhatjuk a május hónap utolsó napjának utolsó délelőtti óráját is, és a következő órában itt a rádió moston már a Siesta óra szól, amikor zenei kínálatunkból érkeznek a legkönnyedebb, és persze a leghangulatosabb dalok is. 0670 32 32 355, ez pedig a telefon, SMS és Viber számunk, a folytatásban pedig Lady Gaga dalát játszom, ez pedig az Abrakadabra.

0: Hírek most!
1: Triatlon verseny miatt nehézkesebb a közlekedés a déli parton. A motorosokat ellenőrzik a rendőrök a jövő héten. Dél van, jó napot kívánok! A Rádió Most híreivel Gulyás Lóránt jelentkezik. Gyermeknapi programdömpingre számíthatnak vasárnap a családok Kaposváron. A Vaszari Parkban délelőtt 10-től este 6 óráig, a többi között középkori bemutató, népi játék, bábelőadás, kincskeresés, kézműves foglalkozás és koncert is várja az érdeklődőket. Május 31-én szélesre tárják kapuikat a Somogyi tűzoltó laktanyák is. A vármegyében majdnem 30 helyszínen lehet megismerni a lánglobagok mindennapjait. Lesznek próbariasztások, és ki lehet próbálni a különféle eszközöket, felszereléseket is. Fölényes győzelemmel zárta a szezon utolsó hazai összecsapását a Kaposvári Vízilabdaklub. A KVK 21-7-re múlta felül az ELTE BEAC együttesét a Csík-Ferenc versenyuszodában. A somogyiak közül Baj Marcel 5, Bede Marcel és Szabó Gergő 4-4 gólt szerzett, míg Takács Kristóf 3-szor volt eredményes. Surányi László tanítványai június 6-án a Miskolc otthonában zárják az alsóházi rájátszást. Komoly közlekedési korlátozásokra kell számítani ma a Balaton déli partján, az Extrémben Balatonszemes triatlon verseny miatt. A rendezvény idején több belterületi út mellett a 7-es főút egy szakaszát is lezárják, így különösen dél és 19 óra között lehet nehézkes a haladás. A szervezők több kerülő utat is kijelöltek. Balatonszemes központjából az autópálya felé Balatonöszödön keresztül lehet majd kijutni, míg Balatonszárszó és Balatonlelle irányából Szólád érintésével biztosítják az alternatív közlekedést. A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy indulás előtt tervezzék meg az útvonalat és számoljanak hosszabb menetidővel. Szezon indító fórumra hívja tagjait kedden a kereskedelmi és vendéglátó vállalkozók Somogy megyei érdekképviselete. A siófoki rendezvényen adóügyi, fogyasztóvédelmi, munkaügyi és munkavédelmi, élelmiszerláncbiztonsági, illetve népegészségügyi előadásokat hallgathatnak meg a vállalkozók. Június első hetében ismét országos közlekedésbiztonsági razziába kezd a magyar rendőrség. Az egyenruhások most a motorosokra, a bukósisak használatára, a gumiabroncsok állapotára, a rendszámtáblák láthatóságára és a lámpák megfelelő működésére fordítanak kiemelt figyelmet. Ezen a héten nem volt teli találat az ötös lottón. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki. 18, 25, 32, 73, 90. A négyesek egyenként 1.626.025 forintot fizetnek, míg a hármasok 24.025, a kettesek pedig 3.220 forintot érnek. A következő főnyeremény összege 315 millió forint lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Kora délután is marad ez a püllett meleg idő. Az időnként erősen gomoly felhős ég mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Egyes térségekben kisebb záporok, másút heves zivatarok is kialakulhatnak. Ez utóbbiak környezetében a szél viharos lesz. A hőmérők higanyszála akár 30-31 fokig is felkúszhat.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
2: 3,5 perccel vagyunk déli 12 óra után, nagyon jó étvágyat kívánok nektek a vasárnapi ebédhez. Itt a Rádió Moston pedig mindjárt jön Martin Garrix és Ed Sheeran közös újdonsága, a Repeat It, előtte pedig a mai Siesta-ra Anne Marie és Shania Twain közösével indul ez az Unhealthy.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

volt The Weeknd slágere itt a 91.2 rádió, mostan az In Your Eyes, 3 perccel múlt el 4:01, én Horváth Szabi vagyok, és várnak mindenkit a Mit tehetünk testi és lelki egészségünkért, értékeljük a Teremtő ajándékait című előadásra, aminek következő állomása holnap június 1-én hétfőn este 6 órakor lesz majd a Takács Gyula megyei könyvtárban. Táplálék növényeink változatos hatása, miért jó, ha minél színesebben állítjuk össze az étrendünket címmel, diaképes bemutató lesz Árvai Márta részéről, aki lelki gondozó és fitoterapeuta, de kóstoló is lesz majd a helyszínen, magas antioxidáns tartalmú ételeket lehet kóstolni. A rendezvény ingyenes, várnak mindenkit nagyon sok szeretettel. Itt a rádió, mostan pedig Lotfi Begi és Mira folytatja a sort a Kell egy kis őrültség című dallal.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Ha a lefolyót beszélni tudna...
2: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
1: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
3: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
4: Rádió Most! Kaposvár! FM 91.2!

Luis Capalditól szólt a forgát, mi itt a 91.2 rádió. Moston pontosan 3:41 van, egy órakor pedig Lóri hozza majd a legfrissebb híreket, infókat. Szépen lassan a Sziasztóra mai adásának a végéhez kanyarodunk be. Kitty Perry és a Power of Me érkezik a folytatásban, majd a Smash Into Pieces is beköszön hozzánk a Broken Halo-val. Én ezekkel köszönöm meg a kitartó, kitüntető figyelmeteket. Reggel 7 órától mostanáig a rádió most mikrofonjánál Horváth Szabit hallottátok. További szép napot kívánok, kellemes hétvégét, és legközelebb majd a következő héten kedden 11 órától találkozhatunk. Várlak akkor is titeket a rádiókészülékek mellé, de ahogy mondtam, tehát a folytatásban se tekerjetek el, ha jó zenére vágytok. További szép napot, a viszonthallásra, sziasztok!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Turn it up.
2: Okay.
0: Ne maradj le róla.

0: Reklám.
1: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Kötetbe rendezte verseit egy kaposvári magyar tanár. Kiválóságok a matén. Jó napot kívánok a Rádió Most híreivel 13 órakor Gulyás Lóránt köszönti Önöket. Június 8-án hétfőn a Takács Gyula könyvtárban mutatják be Rozsos Gábor Ködmagány című verses kötetét. A Kodály Zoltán Központi Általános Iskolában majdnem 4 évtizede tanító, magyar szakos pedagógus művei eddig országos irodalmi folyóiratokban jelentek meg. A könyv borítóján az áll, a kötet igazi szellemi lelki-spirituális kincs, amely egyszerre hajt fejet Riprónai József, Kass János, Gross Arnold, Gáspár András vagy éppen Takács Gyula előtt. A versek mindegyikében ott van Isten, az életigenlés, a kegyelem ajándéka és a klasszikus értékrend tisztelete is. A nyári szállásfoglalások listáján két somogyi település is ott van az első 10-ben, Siófok és Balatonlelle, írta meg a szállás.hu. A portál szerint ennek az az oka, hogy míg tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódásokat keresték az utazók, addig a nyári szezonban már a vízpartokat és fürdővárosokat részesítik előnyben. Az eddigi online fizetések összértékének több mint 26%-át szépkártyával rendezték a pihenni vágyók. A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi probléma, az új termékek népszerűsége a fiatalok körében pedig különösen aggasztó. Erre hívta fel a figyelmet a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara május 31-én a dohányzásmentes világnap alkalmából. A füstölés szinte valamennyi szervet képes károsítani, kiemelt szerepe van a szív- és érrendszeri betegségekben, károsítja a légzőrendszert, jelentősen növeli a krónikus obstruktív tüdőbetegség előfordulását és számos rosszindulatú daganatos betegség kialakulását is. A szakemberek szerint az új típusú dohány és nikotin tartalmú portékák szintén hasonló egészségkárosító kockázatokkal bírnak. Véget ért a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem formabontó tehetséggondozó kezdeményezésének, a jövő vezetői programnak a második évfolyama. A zárókonferencián elhangzott, a felsőoktatási intézmény mintegy 10 000 hallgatójából mindössze 50-nek adatik meg, hogy részese legyen ennek a programnak. Az ötletgazdák szerint ezek a fiatalok nem csak kiemelkedő ismeretekre tehetnek szert, hanem tagjai lehetnek egy különleges közösségnek is. Komolyabb rendbontás nélkül zajlott le a fővárosban a Bajnokok Ligája döntője, közölte vasárnap a budapesti rendőrfőkapitányság. Az egyenruhások tájékoztatása szerint a finálé idején mindössze 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, amelyek során 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. A mérkőzés alatt a mentőszolgálat számára sem történt rendkívüli esemény, erről pedig az országos mentőszolgálat szóvivője számolt be. Györfi Pál elmondta, bajtársaik rosszul léteket, kisebb sérüléseket láttak el, mintegy 40 esetben.
0: Időjárás jelentés.
2: Kora délután is marad ez a püllett meleg idő. Az időnként erősen gomoly felhőség mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Egyes térségekben kisebb záporok, másút heves zivatarok is kialakulhatnak. Ez utóbbiak környezetében a szél viharos lesz. A hőmérők higanyszála akár 30-31 fokig is felkúszhat.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hírösszefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
2: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Javában tartanak a gyermeknapi programok Kaposváron, még érdemes útnak indulni. Teltházas lehet az idei Balaton átúszás is. 14 óra van, jó napot kívánok, híreket mondunk, a mikrofonnál Gulyás Lóránt. Úgynevezett beszállítói fórumot szervezett a közelmúltban a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara. A rendezvényen több mint 500 rövid tárgyalást bonyolítottak le a nagyvállalatok, valamint a kis és közepes vállalkozások vezetői. A cél az volt, hogy a cégek lehetőleg minél közelebb találjanak új partnereket, mondta el a megnyitón az érdekvédők elnöke, Gulyás Árpád.
3: Valóban keresethiányos a gazdaságunk, és múlhatatlanul szükség van olyan helyi vagy regionális fórumoknak a szervezésére, ahol összehozhatók a nagyvállalkozások, akik beszállítókra várnak, és a kis és közepvállalkozások, akik pedig szeretnének beszállítóvá válni és együtt a piaci lehetőségeiket javítani.
2: Gyermeknapi program dömpingre számíthatnak vasárnap a családok Kaposváron. A Vasari Parkban délelőtt 10-től este 6 óráig, a többi között középkori bemutató, népi játék, bábelőadás, kincskeresés, kézműves foglalkozás és koncert is várja az érdeklődőket. Május 31-én szélesre tárják kapuikat a Somogyi Tűzoltó laktanyák is. A vármegyében majdnem 30 helyszínen lehet megismerni a lánglovagok mindennapjait. Lesznek próbariasztások, és ki lehet próbálni a különféle eszközöket, felszereléseket is. Két személyi gépkocsi karambolozott szombaton reggel Kaposváron a 48-as ifjúság útja és a Füredi utca kereszteződésében. Az egyik jármű füstölni is kezdett. Mindkét autóban csak annak vezetője utazott, mentő is érkezett a helyszínre. Teltház lehet az idei Balaton átúszáson. A szervező Budapest Sportiroda adatai szerint ugyanis eddig 1000 településről mintegy 11 ezer úszó és szápos regisztrált Európa legnagyobb nyílt vízi úszó eseményére. A 41. alkalommal meghirdetett erőpróbán egy 200 vitorlásból álló úszófolyosó, tucatnyi vízimentő, illetve rendőrségi motoros, három kórházhajó és több mint 1000 segítő garantálja a résztvevők biztonságát. Az átúszás tervezett időpontja július 18-a, de ez az időjárási körülményeknek megfelelően akár többször is változhat még. A Paris Saint-Germain címvédőként nyerte meg a labdarúgó bajnokok ligáját, miután a szombati budapesti döntőben 11-esekkel legyőzte az Arsenalt. A teltházas Puskás arénában ugyan a londoniak már a 6. percben megszerezték a vezetést, de a franciák a 65. percben egy büntetővel egyenlítettek. Ezt követően sem a rendes játékidőben, sem a hosszabbításban nem esett újabb gól, így jöhetett a 11-es párbaj. A PSG története során másodszor hódította el a BL trófeát, míg az Arsenal 2006 után a második fináléját is elveszítette a legrangosabb európai kupasorozatban.
0: Időjárás jelentés.
2: Kora délután is marad ez a püllett meleg idő. Az időnként erősen gomoly felhős ég mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Egyes térségekben kisebb záporok, máshogy heves zivatarok is kialakulhatnak. Ez utóbbi a környezetében a szél viharos lesz. A hőmérők higanyszála akár 30-31 fokig is felkúszhat.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Zenemaraton itt, most. Rádió Most. You should never treat me like

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Ha a lefolyót beszélni tudna...
2: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
1: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Ősd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
3: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: 91.2. Rádió most!

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Élményfutó somogyi iskolások. Ennyit érnek a top futballklubok. Jó napot kívánok, 15 óra van, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Hamarosan kiderül, mely kaposvári oktatási intézmények remekeltek az Aktív Iskolák Élményfutó programján. A kihívás keretein belül a tanulók és a pedagógusok feladata az volt, hogy a tanórák közötti szünetekben meghatározott területeken köröket fussanak vagy gyalogoljanak, kilométereket gyűjtsenek. Amennyiben a tantestület bármely tagja futott, az kétszeres szorzóként számított, az igazgató részvétele pedig megháromszorozta az adott kilométert. A kihívás lehetőséget biztosította a tantárgyközi kapcsolatok megerősítésére is, például vaktérkép használatára, nevezetességek, mértékegységek, matematikai alapműveletek megismerésére. A Somogyi vármegyeszékhelyen szombaton este a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és gimnázium állt az élen. A kaposvári hulladéklerakó mellett választott magának otthont egy gólyapár. A magas feszültségű oszlopot korábban már biztonságosá tették a szakemberek, de a frissen rakott fészek instabillá vált, az ágak potyogtak és üzemzavart okoztak, a költés pedig veszélybe került. A madármentők ezért egy különleges megoldás mellett döntöttek. Egy új, vezeték nélküli oszlopot állítottak a régi mellé, arra stabil fém fészek tartót szereltek, majd a teljes fészket óvatosan áthelyezték. A benne lévő 4 tojásról ez idő alatt a Dunadráva Nemzeti Park munkatársai gondoskodtak, inkubátorban vigyázva rájuk. Ünnepélyes keretek között adták át néhány nappal ezelőtt a megújult Fonyódi kikötőt. A Balatoni Hajózási ZRT tájékoztatása szerint 9 hónap alatt a többi között 4320 négyzetméteren új térburkolatot kapott a gyalogos sétány, 2190 négyzetméteren pedig parkosítottak. A fenntartható közlekedés támogatva új kerékpártárolók és töltők kerültek a partra, de megújultak az utcabútorok, az élményelemek és közösségi terekkel is gazdagodott a kikötő. Az utasok tájékoztatását ma már korszerű kijelzők, illetve jegyautomaták is segítik. Karbantartást végeznek a vasúti pályán június 11-én és 12-én éjszaka a Nagykanizsa-Pécs vonal Berzence és Bízvár közötti szakaszán. A Mávinform tájékoztatása szerint a munkálatok komoly zajterhelést okozhatnak a környéken, amiért a lakosság megértését és türelmét kéri a cég. Változatlanul a Real Madrid a világ legértékesebb labdarúgó klubja a Forbes gazdasági magazin számításai szerint. A friss lista élén egymást követően 5. éve áll a spanyol királyi gárda, amelynek jelenlegi becsült értéke 9,5 milliárd dollár. A rangsor második helyén a La Ligában bajnoki címét megőrző Barcelona áll 7,5 milliárd dollárral, a harmadikon pedig a Manchester United 7,2-del. A BL győztes Paris Saint-Germain az 5., az Arsenal pedig a 8.
0: Időjárás jelentés.
2: A következő órákban is folytatódik a meleg, füllett, többségében napos idő. Ezzel együtt helyenként megnő a zápor, illetve zivatar hajlam. Egy-egy hevesebb gócban felhőszakadás, sőt jégeső is előfordulhat. 28-30 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Képzeljétek el, hogy beléptek egy tárgyalóba, ahol ott áll egy asztal. Ennek az asztalnak az egyik végén asztal főn ül a főnök.
2: Te pedig a maradék helyekre leülhetsz, ha akarsz.
1: A többi szék üres, így van, és leülhetsz. A kérdés az, hogy hova ülsz?
2: Kettes, jobb ketteset. Bemegyek, nem ide a legszélére, nem is legközelebb hozzád.
1: Hanem középre.
2: Én mindenben az arany középutat szeretném választani, ha lehetne.
1: És ti, drága hallgatók, hova ülnétek? Közvetlenül a főnök mellé, középre, a harmadik helyre, vagy szembe a főnökkel?
2: Szembe semmiképp.
1: Ez érdekes. Én attól tenném függővé, hogy milyen viszonyban vagyok a főnökkel. A számomra egyik legkedvesebb megbízóm, akivel jó viszonyban vagyok, ő mellé lazán leülnék közvetlenül mellé.
2: Mi vagyok akkor?
1: Na, kérlek szépen, akkor a te.
2: Egy bunkó.
1: Nem. Azok, akik a kettes széket választanák, mint te, azok szeretnek részesei lenni az eseményeknek, de közben szükségük van egy kis külső rálátásra is. Jellemző rátok az alkalmazkodó képesség, nem keresitek a konfliktust, ugyanakkor nem is akartok észrevétlenek lenni. Van benne valami?
2: Van.
1: Na, akik az egyes széket választanák, mint én. Te nyalizó!
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Társasházban élsz?
4: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
3: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
4: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
3: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
4: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
3: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
4: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. 10 kategóriában még egy hónapig, június 30-áig lehet jelölni személyeket, illetve szervezeteket a Somogyi Prima díjakra. A szervezők olyan kiválóságok nevezését várják, akik, illetve amelyek teljesítményükkel, tartásukkal és értékrendjükkel példaképként szolgálhatnak mindenki számára. A jelöléseket egy adatlap kitöltésével lehet leadni. Tudtuk meg a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei elnökétől, Csizmadia Gábortól.
2: A somogy.vosz.hu weboldalon lehet leadni a jelöléseket, annyi, hogy a vármegyei Prima díj jelölési lapot kell kitölteni ezen a felületen. Ezt követően úgy szintén átvizsgáljuk a jelöléseket, hogy megfelelő tartalommal és megfelelő kategóriában érkeztek-e be a jelölések. Ezt követően van egy zsűri, egy öttagú zsűri, aki megvizsgálja a jelöléseket, és abból a szempontból, hogy minden tekintetben megfelel a Prima Primissima alapítvány alapszabályának, és a megfelelő jelölteket pedig tovább viszik döntéshozatalra, és ezekből a beérkező és továbbítása alkalmas jelöltekből kerülnek ki azok a jelöltek, akik ténylegesen kikerülnek a nyilvánosságra, és meg is hirdetjük azt, hogy ők Prima díjvárományosai lehetnek.
1: Június 8-án hétfőn a Takács Gyula könyvtárban mutatják be Rozsos Gábor Ködmagány című verses kötetét. A Kodály Zoltán Központi Általános Iskolában majdnem 4 évtizede tanító, magyar szakos pedagógus művei eddig országos irodalmi folyóiratokban jelentek meg. A könyv borítóján az áll, a kötet igazi szellemi lelki spirituális kincs, amely egyszerre hajt fejet Riprónai József, Kass János, Gross Arnold, Gáspár András vagy éppen Takács Gyula előtt. A versek mindegyikében ott van Isten, az életigenlés, a kegyelem ajándéka és a klasszikus értékrend tisztelete is. Komoly közlekedési korlátozásokra kell számítani ma a Balaton déli partján, az Extrémmen Balatonszemes triatlon verseny miatt. A rendezvény idején több belterületi út mellett a 7-es főút egy szakaszát is lezárják, így különösen dél és 19 óra között lehet nehézkes a haladás. A szervezők több kerülő utat is kijelöltek. Balatonszemes központjából az autópálya felé Balatonöszödön keresztül lehet majd kijutni, míg Balatonszárszó és Balatonlelle irányából szólár érintésével biztosítják az alternatív közlekedést. A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy indulás előtt tervezzék meg az útvonalat és számoljanak hosszabb menetidővel. Kassai Péter és Mészáros Zoltán bronzérmet szerzett a 20 méteres kétüléses géposztályban a lengyelországi vitorlázó repülő világbajnokságon. A magyar csapat végül a nemzetek összesített rangsorában 4. lett a sportág 40. VB-jén. Olyan hagyományosan erős országokat megelőzve, mint az Egyesült Királyság, Ausztrália, Csehország, Olaszország vagy éppen Ausztria.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő órákban is folytatódik a meleg, füllett, többségében napos idő. Ezzel együtt helyenként megnő a zápor, illetve zivatar hajlam. Egy-egy hevesebb gócban felhőszakadás, sőt jégeső is előfordulhat. 28-30 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.
2: New truck, big lift, all right.

0: szavazani. Társadalmi célú hirdetés.
1: Ha a lefolyót beszélni tudna.
2: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
1: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
3: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: A pillanat a tiéd.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days on the

A pillanat a tiéd. Rádió Most. You're a liar.

0: Reklám.
1: A Boban Markovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Komoly közlekedési korlátozásokra kell számítani ma a Balaton déli partján, az Extrémmen Balaton szemes triatlon verseny miatt. A rendezvény idején több belterületi út mellett a 7-es főút egy szakaszát is lezárják, így különösen dél és 19 óra között lehet nehézkes a haladás. A szervezők több kerülő utat is kijelöltek. Balaton szemes központjából az autópálya felé Balaton őszödön keresztül lehet majd kijutni, míg Balaton szárszó és Balaton lelle irányából szólád érintésével biztosítják az alternatív közlekedést. A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy indulás előtt tervezzék meg az útvonalat és számoljanak hosszabb menetidővel. Kaposváron két helyen és Törökkoppányban is szervez véradásokat a jövő héten az Országos Vérellátó Szolgálat. A karját bárki nyújthatja, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A regisztrációhoz a személyazonosító igazolványra, a lakcím, illetve tajkártyára van szükség. Karbantartást végeznek a vasúti pályán június 11-én és 12-én éjszaka a Nagykanizsa-Pécs vonal Berzence és Vízvár közötti szakaszán. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a munkálatok komoly zajterhelést okozhatnak a környéken, amiért a lakosság megértését és türelmét kéri a cég. A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi probléma, az új termékek népszerűsége a fiatalok körében pedig különösen aggasztó. Erre hívta fel a figyelmet a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara május 31-én a dohányzásmentes világnap alkalmából. A füstölés szinte valamennyi szervet képes károsítani, kiemelt szerepe van a szív- és érrendszeri betegségekben, károsítja a légzőrendszert, jelentősen növeli a krónikus obstruktív tüdőbetegség előfordulását és számos rosszindulatú daganatos betegség kialakulását is. A szakemberek szerint az új típusú dohány és nikotin tartalmú portékák szintén hasonló egészségkárosító kockázatokkal bírnak. Június első hetében ismét országos közlekedésbiztonsági razziába kezd a magyar rendőrség. Az egyenruhások most a motorosokra, a bukósisak használatára, a gumiabroncsok állapotára, a rendszámtáblák láthatóságára és a lámpák megfelelő működésére fordítanak kiemelt figyelmet. Komolyabb rendbontás nélkül zajlott le a fővárosban a Bajnokok Ligája döntője, közölte vasárnap a budapesti rendőrfőkapitányság. Az egyenruhások tájékoztatása szerint a finálé idején mindössze 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, amelyek során 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. A mérkőzés alatt a mentőszolgálat számára sem történt rendkívüli esemény, erről pedig az országos mentőszolgálat szóvivője számolt be. Györfi Pál elmondta, bajtársaik rosszul léteket, kisebb sérüléseket láttak el, mintegy 40 esetben.
0: Időjárás jelentés.
2: A következő órákban is folytatódik a meleg, füllett, többségében napos idő. Ezzel együtt helyenként megnő a zápor, illetve zivatar hajlam. Egy-egy hevesebb gócban felhőszakadás, sőt jégeső is előfordulhat. 28-30 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is. De

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Társasházban élsz?
3: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
2: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
3: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
2: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
3: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
2: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
3: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
1: Jó estét kívánok! 2026. május 31-e, vasárnap este 6 óra van. Önök a Rádió Most helyi hír összefoglalóját, a Krónikát hallják Gulyás Lórántól. Nyaranta megsokszorozódik a balatoni rendőrök feladata. Az idegenforgalmi főszezonban a készenléti rendőrség tagjai, lovas, kutyás és kerékpáros rendőrök is vigyázzák majd a Balaton biztonságát. Hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság Balaton Lellei szezon indítóján. Ez a testület Somogy, Veszprém, Zala és Fejér vármegye egyenruhásainak a munkáját hangolja össze. A somogyi rendőrfőkapitány Molnár Gábor az ülést követő sajtótájékoztatón elmondta, a tó déli partján egy-egy kánikulai napon 1 millió ember is megfordulhat.
2: 74 szabad strandunk van a Balaton déli partján, ami 74 kilométer összefüggő település. Tehát ilyen szempontból egy egységes város lesz, ahol egy hétvégén, ahol kánikula van, a regisztrált, ugye csak a regisztráltakat tudjuk mondani, a regisztrált itt levőket 500 ezer ember. Akik nincsenek regisztrálva, az legalább ennyi, tehát közel 1 milliós városra alakul áll a Balaton déli partja. Itt bármikor történhet olyan helyzet, amiben megugrik a bűncselekmény szám. Ahhoz, hogy a lakosság biztonságban érezze magát, ahhoz látható egyenruhás rendőri szolgálat kell a közterületre. Megfelelő intézkedéskultúra kell. Milyenek a gépjárműveink, milyen az egyenruha, milyen a kommunikációnk.
1: Rászorulók kapják az élelmiszercsomagokat. Napokon belül célba érnek az Élelmiszerbank nagy tavaszi adománygyűjtési akciójának felajánlásai. Ez a kampány idén Somogyban, de különösen Kaposváron bizonyult kifejezetten sikeresnek, mondta el a Rádió Mostnak a szervezet külső kapcsolatok igazgatója, Nagy György András.
3: Összesen 10.690 kilónyi felajánlást adtak össze a vásárlók. Azt tudni kell, hogy ezekben az akciókban, egy-egy áruházban, egy a környéken működő karitatív szervezet az, aki megszervezi a saját önkénteseit, a saját csapatát. Az Élelmiszerbank tulajdonképpen országos szinten koordinálja ezt az akciót, hiszen egyszerre 436 áruházban zajlott ez az országos élelmiszergyűjtés. De a kis helyi karitatív szervezetek nem csak a gyűjtésben jeleskednek, hanem utána az adományoknak a kiosztásában is, tehát az a célunk, hogy a nyári szünidő kezdetéig kerüljön kiosztásra a megyében is ez a 2700 élelmiszercsomag, amit össze tudunk állítani.
1: Tisztelet a hősöknek! Május 31-én van a Magyar Hősök Emléknapja. Ilyenkor azok előtt a magyar katonák és civilek előtt tisztelgünk, akik életüket áldozták Magyarországért. Kaposváron a Mindszenty téren szerveztek főhajtást vasárnap. A Hősök templománál Horváth Zoltán celebrált szentmisét. A koszorúzást megelőző percekben pedig Borhi Zsombor alpolgármester mondott emlékező beszédet.
4: Kaposvár közterületein több tábla, szobor és obeliszk idézi meg a hadtörténet kiemelkedő alakjait, szívfájdító vagy dicsőséges eseményeit, a 44-es oroszlános emlékmű a város egyik jelképének számít. Még külön temető és templom is szolgálja a hősök emlékének megőrzését, nemzet megtartó szolgálatuk megbecsülését. A város mindezzel azt is elismeri, hogy a katonai erények szerves részei és gazdagítói az általános emberi erényeknek. Hiszen a kitartást, a közösségért való helytállást, a bátorságot, a találékonyságot és mindenek előtt a hazaszeretetet nem csupán a katonák tekinthetik példának.
1: Áramszünetekre figyelmeztet a szolgáltató. Tucatnyi kaposvári utcában lesz a jövő héten áramszünet. A szolgáltató ugyanis karbantartást végez a hálózaton. A munkálatok elsősorban a Donneri városrészt érintik. A vármegye székhelyen kívül hosszabb, rövidebb kimaradásokra számíthatnak a lakók Zákányban, Balatonvilágoson, Buzsákon, Fonyódon, Siófokon, Jutában, Segesden, Nagybajonban és Böhönyén is. Gőzerővel készülnek a vállalkozók a vendégjárásra. Adó és munkaügyi, fogyasztóvédelmi, illetve élelmiszerlánc biztonsági témákkal várja tagjait kedden Siófokon a kereskedelmi és vendéglátó vállalkozók Somogy megyei érdekképviselete. A fórumon szó lesz a különféle hatóságok helyszíni ellenőrzéseinek, korábbi tapasztalatairól, módszereiről és az idén tervezett razziákról is. Családbarát Balaton. Európa legjobb családbarát úticélja lett a Balaton egy nemzetközi idegenforgalmi versenyen. Az ítészek a 4 évszakos turisztikai kínálatot, a szolgáltatásokat és a változatos program lehetőségeket értékelték, a strandoktól kezdve egészen az ökoturisztikai és kulturális élményekig. A honi szakértők szerint ez az elismerés is azt bizonyítja, hogy a tó és környéke ma már nem csak nyáron népszerű. Teltház a Ropoi tónál. 120 kilónyi húsból készült a vadpörkölt, de volt babujás és töltött paprika is a Somogyi Erdőgazdaság szombati családi napján a Ropoi tónál. A cég tavaszköszöntő futóversenyén 300-an vettek részt, de többszöröse volt azoknak a száma, akik az erdő értékeire, illetve Somogy kincseire voltak kíváncsiak. A programokat kézműves foglalkozások, a Kutyatár Egyesület standja és hajómodellezés is színesítették. Az erdészek, vadászok és természetvédők 10. alkalommal hirdették meg ezt a rendezvényt, amelynek legfontosabb célja a közösségépítés és a szemléletformálás. Horgász Majális a Deseda parton. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület vasárnap szervezte meg évek óta népszerű nyárköszöntő közösségépítő családi napját. A kaposfüredi partszakaszon 200-300-an vettek részt a különféle programokon. Természetesen volt horgászverseny, a pecázóktól karnyújtásnyira pedig bográcsos finomságok készültek, illetve az úti verseny résztvevői foglaltak helyet a sátrak alatt, de lehetett sétahajókázni is. Végezetül sport. Kiütéses 21-7 arányú győzelemmel zárta a szezon utolsó hazai mérkőzését a Kaposvári Vízilabda Klub OB1-es csapata. A KBK szombati sikere egy percig sem forgott veszélyben, ugyanis az Elte Beac elleni meccs nagyszünetében már 13-1-es somogyi előnyt mutatott az eredményjelző. Surányi László vezetőedző a lefújást követően arról beszélt, egy Miskolc elleni csata még hátra van az alsóházi rájátszásból, most arra koncentrálnak.
5: Az első fél időben játszottunk, a második fél idő az már egy kicsit komikus volt, tehát van ilyen meccs is, nem volt egy idegtépő, megvan a 3 pont, aminek örülök, mert azért 3 pont, 3 pont. Gratulálok a Beacnak az egész éves OB1-es teljesítményükhöz, mert tényleg helytálltak az első osztályban, úgyhogy sok sikert nekik a továbbiakban, nekik ránk még vár még egy mérkőzés jövő pénteken, azt is szeretnénk abszolválni.
1: Bajnok lett a Nagyatád. Szombaton véget ért az első osztályú Somogy vármegyei labdarúgó bajnokság 2025-2026-os idénye. Az utolsó fordulóban az élenálló Nagyatád 7-1-re nyert Somogysárdon, így az első helyen végzett. A dobogó második fokára a Csurgót 11-1-re leuraló Kaposfüred gárdája állhatott fel. A gólkirály 20 találattal az ezüstérmes gárda csatára Márkvárt Péter lett.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
6: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
1: Üllet, meleg esténk lesz ma. Helyenként erős lesz a gomoly felhő képződés, aminek hatására egy-egy zápor, hevesebb zivatar, sőt akár jégeső is kialakulhat. A szél élénk marad. A hőmérők higanyszála 25-26 fokig kúszhat fel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Igazi zenedömping most a 91.2-n. Zenemaraton.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Fölényes győzelemmel zárta a szezon utolsó hazai összecsapását a Kaposvári Vízilabdaklub. A KVK 21 hétre múlta felül az ELTE Beac együttesét a Csík Ferenc versenyuszodában. A somogyiak közül Baj Marcell 5, Bede Marcell és Szabó Gergő 4-4 gólt szerzett, míg Takács Kristóf 3-szor volt eredményes. Surányi László tanítványai június 6-án a Miskolc otthonában zárják az alsóházi rájátszást. Június 8-án hétfőn a Takács Gyula könyvtárban mutatják be Rozsos Gábor Ködmagány című verses kötetét. A Kodály Zoltán Központi Általános Iskolában majdnem 4 évtizede tanító, magyar szakos pedagógus művei eddig országos irodalmi folyóiratokban jelentek meg. A könyv borítóján az áll, a kötet igazi szellemi lelki-spirituális kincs, amely egyszerre hajt fejet Riprónai József, Kass János, Gros Arnold, Gáspár András vagy éppen Takács Gyula előtt. A versek mindegyikében ott van Isten, az életigenlés, a kegyelem ajándéka és a klasszikus értékrend tisztelete is. A kaposvári hulladéklerakó mellett választott magának otthont egy gólyapár. A magas feszültségű oszlopot korábban már biztonságosá tették a szakemberek, de a frissen rakott fészek instabillá vált, az ágak potyogtak és üzemzavart okoztak, a költés pedig veszélybe került. A madármentők ezért egy különleges megoldás mellett döntöttek. Egy új, vezeték nélküli oszlopot állítottak a régi mellé, arra stabil fém fészektartót szereltek, majd a teljes fészket óvatosan áthelyezték. A benne lévő 4 tojásról ez idő alatt a Dunadráva Nemzeti Park munkatársai gondoskodtak, inkubátorban vigyázva rájuk. A nyári szállásfoglalások listáján 2 somogyi település is ott van az első 10-ben, Siófok és Balatonlelle, írta meg a szállás.hu. A portál szerint ennek az az oka, hogy míg tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódásokat keresték az utazók, addig a nyári szezonban már a vízpartokat és fürdővárosokat részesítik előnyben. Az eddigi online fizetések összértékének több mint 26%-át szépkártyával rendezték a pihennivágyók. Június első hetében ismét országos közlekedésbiztonsági razziába kezd a magyar rendőrség. Az egyenruhások most a motorosokra, a bukós isak használatára, a gumiabroncsok állapotára, a rendszámtáblák láthatóságára és a lámpák megfelelő működésére fordítanak kiemelt figyelmet. Változatlanul a Real Madrid a világ legértékesebb labdarúgó klubja a Forbes gazdasági magazin számításai szerint. A friss lista élén egymást követően 5. éve áll a spanyol királyi gárda, amelynek jelenlegi becsült értéke 9,5 milliárd dollár. A rangsor második helyén a La Ligában bajnoki címét megőrző Barcelona áll 7,5 milliárd dollárral, a harmadikon pedig a Manchester United 7,2-del. A BL győztes Paris Saint-Germain az 5., az Arsenal pedig a 8.
0: Időjárás jelentés.
1: Továbbra sem változik térségünk időjárása. Egy labilis légtömegnek köszönhetően sokszor lesz gomoly felhős az ég, ami kedvez a záporok, akár komolyabb zivatarok kialakulásának is. A szél megélénkül, helyenként viharossá fokozódik. Szépen lassan 20-21 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Műsorajánló. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Gyerekek, szoktatok káromkodni, ha stresszes helyzetben vagytok?
2: Igen, kicsúszik a számon, nem jó.
1: Hát azért valljuk be őszintén, most komolyan, belerugsz való, vagy bevered a térdet, hogy
2: az a ronyba tekert.
1: Na, tényleg azzal, hogyha bevered magad a fűszfán fücsülő rézangyalán.
2: Még sose sikerült kimondani.
1: Nekem se. Hogyha stressz helyzetben kicsúszik néhány csúnya szó, vagy egy bazi durva nap végén beültök a kocsiba, ahol senki nem hall, és elmondtok egy szép nagy csokrot cifra szavakból kötve, azzal semmi baj nincs a pszichológusok szerint, sőt, kimutathatóan fájdalomcsillapító hatása is van.
2: De nagyon csúnya.
1: Hát oké, de hogyha bevered a lábad, és egyedül vagy otthon, kit zavar?
2: De ne hogyha nem vagy egyedül, akkor is.
1: Nyilván most, hogyha mit tudom én is a felszállok egy metróra és beverem magam, akkor nyilván nem kezdek ott cifrán káromkodni, de hogyha
2: hogy a BKV-nek a szőatya az, aki kitalálta ezt a villamos, az a sárga édes anyád az.
1: Hogy a tervezője csókolná meg ezt a villamost és változna át BKV.
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottad. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. 10 kategóriában még egy hónapig, június 30-áig lehet jelölni személyeket, illetve szervezeteket a Somogyi Prima díjakra. A szervezők olyan kiválóságok nevezését várják, akik, illetve amelyek teljesítményükkel, tartásukkal és értékrendjükkel példaképként szolgálhatnak mindenki számára. A jelöléseket egy adatlap kitöltésével lehet leadni. Tudtuk meg a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei elnökétől, Csizmadia Gábortól.
2: A somogy.vosz.hu weboldalon lehet leadni a jelöléseket, mondja, hogy a vármegyei Prima díj jelölési lapot kell kitölteni ezen a felületen. Ezt követően úgy szintén átvizsgáljuk a jelöléseket, hogy megfelelő tartalommal és megfelelő kategóriában érkeztek-e be a jelölések. Ezt követően van egy zsűri, egy öttagú zsűri, aki megvizsgálja a jelöléseket, és abból a szempontból, hogy minden tekintetben megfelel a Prima Primissima alapítvány alapszabályának, és a megfelelő jelölteket pedig tovább viszik döntéshozatalra, és ezekből a beérkező és továbbítása alkalmas jelöltekből kerülnek ki azok a jelöltek, akik ténylegesen kikerülnek a nyilvánosságra, és meg is hirdetjük azt, hogy ők Prima díjvárományosai lehetnek.
1: Teltház lehet az idei Balaton átúszáson. A szervező Budapest Sportiroda adatai szerint ugyanis eddig 1000 településről mintegy 11 000 úszó és szápos regisztrált Európa legnagyobb nyíltvízi úszó eseményére. A 41. alkalommal meghirdetett erőpróbán egy 200 vitorlásból álló úszófolyosó, tucatnyi vízimentő, illetve rendőrségi motoros, 3 kórházhajó és több mint 1000 segítő garantálja a résztvevők biztonságát. Az átúszás tervezett időpontja július 18-a, de ez az időjárási körülményeknek megfelelően akár többször is változhat még. Karbantartást végeznek a vasúti pályán június 11-én és 12-én éjszaka, a Nagykanizsa Pécs vonal Berzence és Bízvár közötti szakaszán. A Mávinform tájékoztatása szerint a munkálatok komoly zajterhelést okozhatnak a környéken, amiért a lakosság megértését és türelmét kéri a cég. A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi probléma, az új termékek népszerűsége a fiatalok körében pedig különösen aggasztó. Erre hívta fel a figyelmet a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara, május 31-én a dohányzásmentes világnap alkalmából. A füstölés szinte valamennyi szervet képes károsítani, kiemelt szerepe van a szív- és érrendszeri betegségekben, károsítja a légzőrendszert, jelentősen növeli a krónikus obstruktív tüdőbetegség előfordulását és számos rosszindulatú daganatos betegség kialakulását is. A szakemberek szerint az új típusú dohány és nikotin tartalmú portékák szintén hasonló egészségkárosító kockázatokkal bírnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Továbbra sem változik térségünk időjárása. Egy labilis légtömegnek köszönhetően sokszor lesz gomoly felhős az ég, ami kedvez a záporok, akár komolyabb zivatarok kialakulásának is. A szél megélénkül, helyenként viharossá fokozódik. Szépen lassan 20-21 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.
1: Sziasztok! Pál Gábor vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most! Lendület.

Yeah.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most. You like me to wait around with my heart on a string while you're out with some other man doing your little thing.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Önök Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Gulyás Lóránt vagyok. Tisztelet a hősöknek! Május 31-én van a Magyar Hősök Emléknapja. Ilyenkor azok előtt a magyar katonák és civilek előtt tisztelgünk, akik életüket áldozták Magyarországért. Kaposváron a Mindszenty téren szerveztek főhajtást vasárnap. A Hősök templománál Horváth Zoltán celebrált szentmisét. A koszorúzást megelőző percekben pedig Borhi Zsombor alpolgármester mondott emlékező beszédet.
2: Kaposvár közterületein több tábla, szobor és obeliszk idézi meg a hadtörténet kiemelkedő alakjait, szívfájdító vagy dicsőséges eseményeit, a 44-es oroszlános emlékmű a város egyik jelképének számít. Még külön temető és templom is szolgálja a hősök emlékének megőrzését, nemzetmegtartó szolgálatuk megbecsülését. A város mindezzel azt is elismeri, hogy a katonai erények szerves részei és gazdagítói az általános emberi erényeknek. Hiszen a kitartást, a közösségért való helytállást, a bátorságot, a találékonyságot és mindenek előtt a hazaszeretetet nem csupán a katonák tekinthetik példának.
1: Rászorulók kapják az élelmiszercsomagokat. Napokon belül célba érnek az Élelmiszerbank nagy tavaszi adománygyűjtési akciójának felajánlásai. Ez a kampány idén Somogyban, de különösen Kaposváron bizonyult kifejezetten sikeresnek, mondta el a Rádió Mostnak a szervezet külső kapcsolatok igazgatója, Nagy György András.
3: Összesen 10.690 kilónyi felajánlást adtak össze a vásárlók. Azt tudni kell, hogy ezekben az akciókban egy-egy áruházban egy a környéken működő karitatív szervezet az, aki megszervezi a saját önkénteseit, a saját csapatát. Az Élelmiszerbank tulajdonképpen országos szinten koordinálja ezt az akciót, hiszen egyszerűen 436 áruházban zajlott ez az országos élelmiszergyűjtés. De a kis helyi karitatív szervezetek nem csak a gyűjtésben jeleskednek, hanem utána az adományoknak a kiosztásában is, tehát az a célunk, hogy a nyári szünidő kezdetéig kerüljön kiosztásra a megyében is ez a 2700 élelmiszercsomag, amit össze tudunk állítani.
1: Gőzerővel készülnek a vállalkozók a vendégjárásra. Adó és munkaügyi, fogyasztóvédelmi, illetve élelmiszerlánc biztonsági témákkal várja tagjait kedden Siófokon a kereskedelmi és vendéglátó vállalkozók Somogy megyei érdekképviselete. A fórumon szó lesz a különféle hatóságok helyszíni ellenőrzéseinek, korábbi tapasztalatairól, módszereiről és az idén tervezett razziákról is. Nyaranta megsokszorozódik a balatoni rendőrök feladata. Az idegenforgalmi főszezonban a készenléti rendőrség tagjai, lovas, kutyás és kerékpáros rendőrök is vigyázzák majd a Balaton biztonságát, hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság Balaton Lellei szezon indítóján. Ez a testület Somogy, Veszprém, Zala és Fejér vármegye egyenruhásainak a munkáját hangolja össze. A somogyi rendőrfőkapitány Molnár Gábor az ülést követő sajtótájékoztatón elmondta, a tó déli partján egy-egy kánikulai napon 1 millió ember is megfordulhat.
4: 74 szabad strandunk van a Balaton déli partján, ami 74 km összefüggő település. Tehát ilyen szempontból egy egységes város lesz, ahol egy hétvégén, ahol kánikula van, a regisztrált, ugye csak a regisztráltakat tudjuk mondani, a regisztrált itt levőket 500 000 ember. Akik nincsenek regisztrálva, az legalább ennyi, tehát közel 1 milliós várossá alakul áll a Balaton déli partja. Itt bármikor történhet olyan helyzet, amivel megugrik a bűncselekmény szám. Ahhoz, hogy a lakosság biztonságban érezze magát, ahhoz látható egyenruhás rendőri szolgálat kell a közterületre. Megfelelő intézkedéskultúra kell. Milyenek a gépjárműveink, milyen az egyenruha, milyen a kommunikáció.
1: Családbarát Balaton. Európa legjobb családbarát úti célja lett a Balaton egy nemzetközi idegenforgalmi versenyen. Az ítészek a 4 évszakos turisztikai kínálatot, a szolgáltatásokat és a változatos program lehetőségeket értékelték, a strandoktól kezdve egészen az ökoturisztikai és kulturális élményekig. A honi szakértők szerint ez az elismerés is azt bizonyítja, hogy a tó és környéke ma már nem csak nyáron népszerű. Áramszünetekre figyelmeztet a szolgáltató. Tucatnyi kaposvári utcában lesz a jövő héten áramszünet, a szolgáltató ugyanis karbantartást végez a hálózaton. A munkálatok elsősorban a Donneri városrészt érintik. A vármegye székhelyen kívül hosszabb, rövidebb kimaradásokra számíthatnak a lakók Zákányban, Balatonvilágoson, Buzsákon, Fonyódon, Siófokon, Jutában, Segesden, Nagybajonban és Böhönyén is. Horgász Majál is a Desed a parton. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület vasárnap szervezte meg évek óta népszerű nyárköszöntő közösségépítő családi napját. A kaposvüredi partszakaszon 200-300-an vettek részt a különféle programokon. Természetesen volt horgászverseny, a pecázóktól karnyújtásnyira pedig bográcsos finomságok készültek, illetve az ulti verseny résztvevői foglaltak helyet a sátrak alatt, de lehetett sétahajókázni is. Telt ház a Ropoi tónál. 120 kilónyi húsból készült a vadpörkölt, de volt babujás és töltött paprika is a Somogyi Erdőgazdaság szombati családi napján a Ropoi tónál. A cég tavaszköszöntő futóversenyén 300-an vettek részt, de többszöröse volt azoknak a száma, akik az erdő értékeire, illetve Somogy kincseire voltak kíváncsiak. A programokat kézműves foglalkozások, a Kutyatár Egyesület standja és hajómodellezés is színesítették. Az erdészek, vadászok és természetvédők 10. alkalommal hirdették meg ezt a rendezvényt, amelynek legfontosabb célja a közösségépítés és a szemléletformálás. Végezetül sport. Kiütéses 21 hét arányú győzelemmel zárta a szezon utolsó hazai mérkőzését a Kaposvári Vízilabda Klub OB1-es csapata. A KVK szombati sikere egy percig sem forgott veszélyben, ugyanis az Elte Beac elleni meccs nagyszünetében már 13-1-es somogyi előnyt mutatott az eredményjelző. Surányi László vezetőedző a lefújást követően arról beszélt, egy Miskolc elleni csata még hátra van az alsóházi rájátszásból, most arra koncentrálnak.
5: Az első fél időben játszottunk, a második fél idő az már egy kicsit komikus volt, tehát van ilyen meccs is, nem volt egy idegtépő, megvan a 3 pont, aminek örülök, mert azért 3 pont, 3 pont. Gratulálok a Beacnak az egész éves OB1-es teljesítményükhöz, mert tényleg helytálltak az első osztályban, úgyhogy sok sikert nekik a továbbiakban, nekik ránk még vár még egy mérkőzés jövő pénteken, azt is szeretnénk abszolválni.
1: Bajnok lett a Nagy Atád. Szombaton véget ért az első osztályú Somogy vármegyei labdarúgó bajnokság 2025-2026-os idénye. Az utolsó fordulóban az élen álló Nagy Atád 7-1-re nyert Somogysárdon, így az első helyen végzett. A dobogó második fokára a Csurgót 11-1-re leuraló Kaposfüred gárdája állhatott fel. A gólkirály 20 találattal az ezüstérmes gárda csatára Márkvárt Péter lett.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Üllet, meleg esténk lesz ma. Helyenként erős lesz a gomoly felhő képződés, aminek hatására egy-egy zápor, hevesebb zivatar, sőt akár jégeső is kialakulhat. A szél élénk marad. A hőmérők higanyszála 25-26 fokig kúszhat fel.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan.

mantrája. 2012, Funkadelic Feri. Érzem, ahogy süti az arcom a nap. Tőlem minden ég maradhat. Nekem nem fogja szegni a kedvem. És szélet szemben újra szület, újra szület, újra szület.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: hip-hop, funky, rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Május 31-e a Magyar Hősök Emléknapja. Ilyenkor azok előtt a magyar katonák és civilek előtt tisztelgünk, akik az életüket áldozták Magyarországért. Kaposváron a Mindszenty téren szerveztek főhajtást vasárnap. A Hősök templomában Horváth Zoltán plébános tartott szentmisét, majd a koszorúzást megelőző percekben Borhi Zsombor alpolgármester mondott emlékező beszédet. 10 kategóriában még egy hónapig, június 30-áig lehet jelölni személyeket, illetve szervezeteket a Somogyi Prima díjakra. A szervezők olyan kiválóságok nevezését várják, akik, illetve amelyek teljesítményükkel, tartásukkal és értékrendjükkel példaképként szolgálhatnak mindenki számára. A jelöléseket egy adatlap kitöltésével lehet leadni. Tudtuk meg a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei elnökétől, Csizmadia Gábortól.
2: A somogy.vosz.hu weboldalon lehet leadni a jelöléseket, annyi, hogy a vármegyei Prima díj jelölési lapot kell kitölteni ezen a felületen. Ezt követően úgy szintén átvizsgáljuk a jelöléseket, hogy megfelelő tartalommal és megfelelő kategóriában érkeztek-e be a jelölések. Ezt követően van egy zsűri, egy öttagú zsűri, aki megvizsgálja a jelöléseket, és abból a szempontból, hogy minden tekintetben megfelel a Prima Primissima alapítvány alapszabályának, és a megfelelő jelölteket pedig tovább viszik döntéshozatalra, és ezekből a beérkező és továbbítása alkalmas jelöltekből kerülnek ki azok a jelöltek, akik ténylegesen kikerülnek a nyilvánosságra, és meg is hirdetjük azt, hogy ők Prima díjvárományosai lehetnek.
1: Szezon indító fórumra hívja tagjait kedden a kereskedelmi és vendéglátó vállalkozók Somogy megyei érdekképviselete. A siófoki rendezvényen adóügyi, fogyasztóvédelmi, munkaügyi és munkavédelmi, élelmiszerláncbiztonsági, illetve népegészségügyi előadásokat hallgathatnak meg a vállalkozók. Véget ért a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem formabontó tehetséggondozó kezdeményezésének, a jövő vezetői programnak a második évfolyama. A zárókonferencián elhangzott, a felsőoktatási intézmény mintegy 10 000 hallgatójából mindössze 50-nek adatik meg, hogy részese legyen ennek a programnak. Az ötletgazdák szerint ezek a fiatalok nem csak kiemelkedő ismeretekre tehetnek szert, hanem tagjai lehetnek egy különleges közösségnek is. Ezen a héten nem volt teli találat az ötös lottón. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki. 18, 25, 32, 73, 90. A négyesek egyenként 1.626.025 forintot fizetnek, míg a hármasok 24.025, a kettesek pedig 3.220 forintot érnek. A következő főnyeremény összege 315 millió forint lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Továbbra sem változik térségünk időjárása. Egy labilis légtömegnek köszönhetően sokszor lesz gomoly felhős az ég, ami kedvez a záporok, akár komolyabb zivatarok kialakulásának is. A szél megélénkül, helyenként viharossá fokozódik. Szépen lassan 20-21 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Tető nélkül apró házad, mondd mit ér?

0: Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Hello, Geszti Péter vagyok, ez pedig a Rádió Most, FM 91.2.

0: napokon. Rádió Most.
1: Sziasztok! Péli Barna vagyok, a United zenekar frontembere. Ha

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Június 8-án hétfőn a Takács Gyula könyvtárban mutatják be Rozsos Gábor Ködmagány című verses kötetét. A Kodály Zoltán Központi Általános Iskolában majdnem 4 évtizede tanító, magyar szakos pedagógus művei eddig országos irodalmi folyóiratokban jelentek meg. A könyv borítóján az áll, a kötet igazi szellemi lelki-spirituális kincs, amely egyszerre hajt fejet Riprónai József, Kass János, Gross Arnold, Gáspár András vagy éppen Takács Gyula előtt. A versek mindegyikében ott van Isten, az életigenlés, a kegyelem ajándéka és a klasszikus értékrend tisztelete is. Hamarosan kiderül, mely kaposvári oktatási intézmények remekeltek az Aktív Iskolák Élményfutó programján. A kihívás keretein belül a tanulók és a pedagógusok feladata az volt, hogy a tanórák közötti szünetekben meghatározott területeken köröket fussanak vagy gyalogoljanak, kilométereket gyűjtsenek. Amennyiben a tantestület bármely tagja futott, az kétszeres szorzóként számított, az igazgató részvétele pedig megháromszorozta az adott kilométert. A kihívás lehetőséget biztosította a tantárgyközi kapcsolatok megerősítésére is, például vaktérkép használatára, nevezetességek, mértékegységek, matematikai alapműveletek megismerésére. A Somogyi vármegyeszékhelyen szombaton este a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és gimnázium állt az élen. Komolyabb rendbontás nélkül zajlott le a fővárosban a Bajnokok Ligája döntője, közölte vasárnap a budapesti rendőrfőkapitányság. Az egyenruhások tájékoztatása szerint a finálé idején mindössze 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, amelyek során 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. A mérkőzés alatt a mentőszolgálat számára sem történt rendkívüli esemény, erről pedig az országos mentőszolgálat szóvivője számolt be. Győrfi Pál elmondta, bajtársaik rosszul léteket, kisebb sérüléseket láttak el, mintegy 40 esetben.
0: Időjárás jelentés.
2: Továbbra sem változik térségünk időjárása. Egy labilis légtömegnek köszönhetően sokszor lesz gomoly felhős az ég, ami kedvez a záporok, akár komolyabb zivatarok kialakulásának is. A szél megélénkül, helyenként viharossá fokozódik. Szépen lassan 20-21 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a

0: Van egy sztori, jó, már nem leszek sorry, és mert te sem leszel más, nekem te vagy a crash.
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Úgynevezett beszállítói fórumot szervezett a közelmúltban a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara. A rendezvényen több mint 500 rövid tárgyalást bonyolítottak le a nagyvállalatok, valamint a kis és közepes vállalkozások vezetői. A cél az volt, hogy a cégek lehetőleg minél közelebb találjanak új partnereket, mondta el a megnyitón az érdekvédők elnöke Gulyás Árpád.
3: Valóban keresethiányos a gazdaságunk, és durvatatlanul szükség van olyan helyi vagy regionális fórumoknak a szervezésére, ahol összehozhatók a nagyvállalkozások, akik a szállítókra várnak, és a kis és közvállalkozások, akik pedig szeretnének beszállítóvá válni és együtt alapítani lehetőségeiket javítani.
2: A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi probléma. Az új termékek népszerűsége a fiatalok körében pedig különösen aggasztó. Erre hívta fel a figyelmet a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara május 31-én a dohányzásmentes világnap alkalmából. A füstölés szinte valamennyi szervet képes károsítani, kiemelt szerepe van a szív- és érrendszeri betegségekben, károsítja a légzőrendszert, jelentősen növeli a krónikus obstruktív tüdőbetegség előfordulását, és számos rosszindulatú daganatos betegség kialakulását is. A szakemberek szerint az új típusú dohány és nikotin tartalmú portékák szintén hasonló egészségkárosító kockázatokkal bírnak. Változatlanul a Real Madrid a világ legértékesebb labdarúgó klubja a Forbes gazdasági magazin számításai szerint. A friss lista élén egymást követően 5. éve áll a spanyol királyi gárda, amelynek jelenlegi becsült értéke 9,5 milliárd dollár. A rangsor második helyén a La Ligában bajnoki címét megőrző Barcelona áll 7,5 milliárd dollárral, a harmadikon pedig a Manchester United 7,2-del. A BL győztes Paris Saint-Germain az 5., az Arsenal pedig a 8.
0: Időjárás jelentés.
2: Továbbra sem változik térségünk időjárása. Egy labilis légtömegnek köszönhetően sokszor lesz gomoly felhős az ég, ami kedvez a záporok, akár komolyabb zivatarok kialakulásának is. A szél megélénkül, helyenként viharossá fokozódik. Szépen lassan 20-21 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület vasárnap szervezte meg évek óta népszerű nyárköszöntő közösségépítő családi napját. A Deseda Kaposvüredi part szakaszán 200-300-an vettek részt a különféle programokon. Természetesen volt horgászverseny, a pecázóktól karnyújtásnyira pedig bográcsos finomságok készültek, illetve az úti verseny résztvevői foglaltak helyet, de lehetett sétahajókázni is. Teltház lehet az idei Balaton átúszáson. A szervező Budapest Sportiroda adatai szerint ugyanis eddig 1000 településről mintegy 11 000 úszó és szápos regisztrált Európa legnagyobb nyílt vízi úszó eseményére. A 41. alkalommal meghirdetett erőpróbán egy 200 vitorlásból álló úszófolyosó, tucatnyi vízimentő, illetve rendőrségi motoros, 3 kórházhajó és több mint 1000 segítő garantálja a résztvevők biztonságát. Az átúszás tervezett időpontja július 18-a, de ez az időjárási körülményeknek megfelelően akár többször is változhat még. Karbantartást végeznek a vasúti pályán június 11-én és 12-én éjszaka a Nagykanizsa-Pécs vonal Berzence és Vízvár közötti szakaszán. A Mávinform tájékoztatása szerint a munkálatok komoly zajterhelést okozhatnak a környéken, amiért a lakosság megértését és türelmét kéri a cég. Komolyabb rendbontás nélkül zajlott le a fővárosban a Bajnokok Ligája döntője, közölte vasárnap a budapesti rendőrfőkapitányság. Az egyenruhások tájékoztatása szerint a finálé idején mindössze 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, amelyek során 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. A mérkőzés alatt a mentőszolgálat számára sem történt rendkívüli esemény, erről pedig az országos mentőszolgálat szóvivője számolt be. Győrfi Pál elmondta, bajtársaik rosszul léteket, kisebb sérüléseket láttak el, mint egy 40 esetben.
0: Időjárás jelentés.
1: Továbbra sem változik térségünk időjárása. Egy labilis légtömegnek köszönhetően sokszor lesz gomoly felhős az ég, ami kedvez a záporok, akár komolyabb zivatarok kialakulásának is. A szél megélénkül, helyenként viharossá fokozódik. Szépen lassan 20-21 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: zene. Ettől visszahoznak utcák és közterek, mindenki pörgeti a tag mindig tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.